Nem félve késett tébredés, téves kényszer képzel, gondolatba kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringa.

sem figyelmed. Bujakottal a pidoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs, mi?

0: Millás Rádió. Mindig veled.
1: Yeah. Feel the chain now. Yeah. Sandra Paul.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Arra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Megváltozik a nyitvatartás a Tészol központi ügyfélszolgálatán. Az érdeklődők jövő szombaton ismét megtekinthetik a Sándor palotát. Hittaler Andrea-t hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a bejegyzésben azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. Péntektől teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt, tette hozzá. A feltöltött videóban Gajdos László arról is beszélt, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének a védelme. Megváltozik a nyitvatartása a Tészol központi ügyfélszolgálatán Tatabányán. Pünköst hétfőn zárva tartanak, május 26-án kedden 8 és 16, május 27-én szerdán pedig 7 és 19 óra között várják az ügyfeleket. A temetkezési ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje az ünnepnap zárvatartásán kívül nem változik, a további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. A mohácsi csatáról tartanak előadást Komáromban május 26-án. 17 órától a Brigéció öröksége látogató központban várja az érdeklődőket dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A program ingyenes. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök csütörtökön közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a 2025 márciusában indult programsorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor palota honlapján lehet, áll a közleményben.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el komoly felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: To anywhere I flow, sometimes I believe

0: Panasz Morgan Best of I. és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ezt az órát vártuk mindahányan, én már egyébként hetek óta. Nem csak Andi és I. és Roland van itt a stúdióban, hanem eljött hozzánk Racsné Galambos Gréta, rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, és Tóth Anikó, rendőrszázados sajtóreferens. Sziasztok, üdv nálunk a reggeli műsorunkban.
2: Sziasztok, jó reggelt, köszönjük szépen a meghívást.
3: Sziasztok, jó reggelt. Végre női többség van itt nálunk, azt kell mondjam, hogy végre elérkezett ez a pillanat.
1: És gondoltad, hogy a rendőrség fog ebben minket kisegíteni?
3: Hát figyelj, igazából bárki segít ki, ez egy jó dolog.
1: Teljesen jó. Mert hogy felmerült bennem egy ötlet. Amikor láttam azt, hogy mennyire durva annak az aránya, hogy ittasan vezetnek, akár itt a környéken is, de úgy általában Magyarországon, elborzadtam, és arra gondoltam, hogy ne csak bemondjuk a hírekben mindig azt, hogy mennyire fontos, hogy vezetés előtt ne fogyasszunk alkoholt, hanem egy kicsit szembesítsük az embereket azzal, hogy milyen hatásai lehetnek akár a vezetésre, akár így az ember működésére. Úgyhogy egy interaktív teszt, egy kísérlet az, ami majd következik, de mielőtt belevágunk, annyit azért mondjatok el, hogy attól, hogy ti most itt vagytok, vannak rendőrök az utakon is, tehát, hogy aki minket hallgat, az ne nyugodjon meg, hanem menjen szabályosan, ugye?
2: Igen, ez így van, ugye ellenőrzéstől függetlenül ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a szabályok betartása az azért van, hogy aki autóba ül, kerékpárra vagy gyalogosan közlekedik, épségben elérje az úti célját. Egyébként ittasság ellenőrzésre a vármegye bármely pontján bármikor számíthatnak a közlekedők, rendszeresen tartanak a kollégáink ilyen jellegű ellenőrzéseket.
3: Ugye azt nagyon sokszor elmondjátok, meg már tényleg évek óta, hogy a relatív gyorshajtás az egy állandóan fennálló probléma. Az ittas vezetés az milyen gyakori, gondolom azért vezettek erről statisztikákat, tehát hogy ez mekkora jelentőségű probléma?
2: Jelen van a vármegyében, országos szinten is egyébként, de itt is azt tapasztaljuk helyben, hogy a sok figyelemfelhívás ellenére még mindig van, aki ittasan ül volán mögé. A személyisérüléses baleseteket néztük meg a tavalyi évre vonatkozóan, az 5%-ukat olyan sofőr okozta, aki ittasan vezetett, és egy kicsit puskázok, hogy a tavalyi évben 578 esetben szűrtek ki ittas járművezetőt a kollégáink.
1: Mit értünk az alatt, hogy ittas? Tehát, hogy itt ez az a kategória, aki mondjuk az előző nap bulizott, és nem aludt eleget, és ilyen enyhén, vagy az a fajta, aki az ebédhez megiszik egy pohár sört, vagy az a fajta, aki kiszáll a kocsiból, nem tud járni, és azt mondja, hogy csak egy konyakmeggyet evett.
4: Itt ugye nem lehet külön venni ezt a két dolgot. Azt tudni kell, hogy ugye a kinti szondánk, amit ugye a kollégáink használnak, az egy ilyen tájékoztató jellegű értéket mutat. Uh-huh. Tehát ez nem egy hiteles szonda, az alapján nyilván az ittas vezetőt a rendőrkapitányságra előállítják, ahol van egy hiteles szonda, amit meg kell fújni, egyébként kétszer kell megfújni, és az alapján mérlegel, vagy hát dönt a rendőrség, hogy milyen szankciót szab ki. Tehát van közigazgatási bírság, ami ugye 0,25 mg per liter értékig mért, tehát hogy az a közigazgatási bírság, és a fölötti érték már bűncselekmény.
1: Jó, a friss hallgatók kedvéért mondom, hogy én ma már 6 előtt megittam egy sört, pont a teszt miatt, meg hát egyébként ilyenek ezek a csütörtökök, nem?
3: A péntekenek már jönnek a rakéták.
1: Péntek az nagyon durva. Jó, akkor ezek szerint hülyeség az, hogy ilyen applikációkba bepötyögni, mert hogy nem lesz pontos az eredmény, mert vannak ezek az applikációk, hogy beírod, hogy én ezt ittam, ennyi kiló vagyok, és akkor kidobja, hogy tök vezethetsz.
4: Nem. Tehát, hogy abszolút nem irányadó ez az applikáció. Aha. Tehát, hogy nyilván, magam megnyugtatásaképpen beleírhatom, de nem fog sokat érni. Tehát annyira ember függő, hogy felesleges ezzel.
1: Engem nagyon érdekel az, hogy mennyire érzitek az utakon, amikor megállítotok valakit, hogy na, nála jelez valamit, vagy mennyire meglepetésszerű a számotokra. Meglepődtök, amikor mit tudom én, egy jól szituált üzletembernél kileng a mutató?
4: Hát nyilván mi is ugye emberek vagyunk, tehát ugye azért az első benyomás nálunk is működik, hogy na, ez lehet, hogy problémás lesz és ittas lesz, nyilván azért az arcbőr, a testtartás, a beszéd alapján kiszáll az illető, vagy intézkedünk vele, tehát hogy az már hajaz valamire, hogy esetleg ittas lesz, illetve a szondánk, ha már elkezd gondolkodni, akkor már tudjuk, hogy na, itt lesz valami érték.
1: Mutatható olyan értéket, aminél elhiszitek azt, hogy ó, csak erjed banántevet, vagy valamilyen gyümölcs. Tehát lehet annyira kicsi, hogy ez úgy hihető
3: vagy a,
1: legyen?
3: Vagy a konyak megy, vagy a konyak megy. Cukor, ugye? Mert ez szokott lenni még ilyen.
4: Hát ami ilyen becsapós, az egyébként az ablakmosó folyadék. Tehát, hogy
1: azt ugye... mindig iszom indulás alatt.
3: Egy-két kortyúj megküld energiával.
4: Az bezavarhat, de ilyenkor az illetőt ki szoktuk szállítani a gépjárművől. Egy picit várunk, és akkor mondjuk a gépjármű mögött, ahol már nyilván azért ennek a párlata nem befolyásolhat, akkor a szondát megfújja még egyszer, és akkor általában 0-0-ás szokott lenni, és akkor nyilván elhisszük, hogy az csak a mostani ablakmosó folyadék használatának a beingása.
3: Mi a helyzet a kerékpárosokkal, a rájuk vonatkozó szabályokkal, és a ti tapasztalataitokkal?
1: Ők kihatnak.
3: Ugye, mert most mi? Ők kihatnak.
1: Hát egy ideig
3: ez
1: szabad
3: volt. Ez általános mentalitások esetben.
1: Aztán nem volt szabad, aztán most szabad. Nem, most megint szabad.
3: Na mi a, ezért is kérdezem, hogy ezt tisztázzuk akkor.
2: Egy kicsit más a szabályozás a kerékpárosokat illetően, de azért én ezt nem jelenteném ki ilyen egyértelműen, hogy ők ihatnak. Az általános szabály az, hogy a vezetői képességek birtokában kell lenni.
1: Hű, én nagyon sokat tanultam már ebből, arra még azért kíváncsi volnék, hogy ti most mit jósoltok, hogy mi fog történni. Elmondom, hogy a következő blogban milyen gyakorlatokon esünk át. Mind a hárman csintalankodunk majd egy kicsit. Először Roland veszi majd fel a részek szemüveget, amiről majd nyilván elmondjuk, hogy pontosan mit látsz, meg hogyan látsz. Két ötletünk volt, hogy mit csináljon benne. Először az én ötletem az volt, hogy el kell menni a mosdóba és ott elvégezni a dolgát, de ezt nem akartuk kamerázni. És Roland ötlete egészen más lett.
3: Úgyhogy én reggelizni fogok, és megpróbálok kimenni az irodámba.
1: Igen.
3: És elfogyasztani egy doboz tejberist így egész egyszerűen. Én rajtam volt már részek szemüveg egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, és hát a saját emlékeim szerint ebben baromi nehéz bármit is csinálni.
1: Roland kapcsán azt kérdezem, hogy szerintetek leeszi magát, de nyugodtan mondom.
4: Nyilván a szemüveg felhúzása, tehát hogy azért az már egy elég ittas állapotot próbál.
1: Nagyjából mit? Tehát egy ilyen...
4: Az már bűncselekmény kategória, aha. Tehát azért ez nem a két sör kategória. Szerintem nagyon labdát elkapni, vagy kikerülni, vagy bármiféle.
1: Vagy dobunk is neked valamit.
3: Ja, tényleg ezt is lehet.
4: Ilyet szerintem nem fog
1: Niki,
4: tudni.
1: Hoztál tojást? Jó?
2: Mi hoztunk labdát, ha érdekel.
3: Az is van.
1: Nagyon
3: akkor
1: jó.
3: Lehet, hogy inkább azt kell kipróbálni.
1: Én mind a kettőt szeretném látni.
3: Ja, kösz.
1: Igen. Aztán Andinak hoztunk konyakmegyet, meg Dianes cukrot, és megnézzük azt, hogy egyet kimutat-e a szonda, mire számítotok. Mert ugye sokan hivatkoznak erre, mint kifogás, hogy csak elfogadtam a nagyitól.
2: Én kíváncsian várom, mert nagyon sokat beszéltünk már erről, de mi se próbáltuk még ki soha, úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek ez eszetekbe jutott. Meglátjuk.
1: Jó, én pedig reggel 6 előtt megittam egy sört. Hát ez azért lesz nagyon izgalmas, én alapvetően egyszerűen korábban nem tudtam fizikailag, de hogy úgy szoktam számolni, igaz, akkor ebédnél is fogyasztok ételt, de hogy úgy szoktam számolni, hogy egy sör az nálam olyan 3 óra. Most összesen egy banánt reggeliztem, és utána megittem a sört, tehát itt tartok. Lehet, hogy ki fogja mutatni, de kíváncsi vagyok arra, hogy olyan 3 óra környékén jól gondolom-e, hogy én már beülhetek az autóba mondjuk egy ebédnél. Tehát, hogy nagyjából erre is satszolunk egy kicsit, jó? Szerintetek egyébként ki fogja mutatni így kb. 2 óra 40 perccel a sör után, hogy én azt megittam?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Anikó?
4: Minimálisan szerintem is.
1: Minimálisan, de ki fogja mutatni. Jó. A Facebookon élőben Andi már a székben. Ő fogja keverni, ő lesz a technikusunk. Komfortos?
5: Igen. Fura itt ülni, de jó.
1: Roland pedig úgy néz ki, mint egy Star Wars szereplő, igen. Aki mindjárt a fogatjába ül. Hát mi is van rajtad? Mondd ezt el a hallgatónak, mert ugye most azt teszteljük, hogy hogyan hat az alkohol a szervezetre, és miért ne ígyunk, ha vezetünk.
3: Kérlek szépen, részek szemüveg van rajtam. Annó emlékszem, hogy gimisként voltunk egyszer valamiféle ilyen interaktív kiállítás jellegű történet volt, és ott ezt már ki lehetett egyszer próbálni, úgyhogy rajtam akkor már volt egy ilyen részek szemüveg, ami hát ugye azt az állapotot próbálja bemutatni, amikor valaki nagyon-nagyon sokat iszik, és hát már finoman fogalmazva sem látja tisztán a dolgokat. Na jelen pillanatban rajtam egy ilyen van, most ugye ezt a videóval a Niki azt hiszem veszi is, szóval hogy látszik is. Baromi nehéz, előbb már megpróbáltam az egyenes folyosón végigmenni, jelentem nem nagyon sikerült, úgyhogy most megpróbálok innen a stúdióból kibotorkálni, és kint pedig a drága vendégeink, ugye a rendőrségtől Gréta és Anikó, láttam, hogy kiraktak néhány bolyát, ezek között próbálok majd valahogy átjutni, nem tudom, tehát hogy baromi nehéz, az van gyerekek, hogy színek össze-vissza, tehát hogy nem tudod felmérni a távolságokat, az irányokat is nehéz, úgyhogy komoly kihívás önmagában menni is.
1: Roland, két dolog. Az egyik, hogy a szemem itt van, tehát hogy a szememben néz, légy szíves. A másik, hogy...
5: Tényleg így
1: igen,
5: lefelé,
1: lefelé
5: beszélt,
1: nagyon
5: ugye?
1: Lefelé beszélt. A másik...
3: A mikrofont.
1: Ajaj, ajaj, Roland! Gondold át, hogy miket mond, az gyerekek is hallgatnak. De hogy az a lényeg, hogy...
5: Így átértékelődött a részek szemüveg viselete.
1: Nem fura, hogy két oldalról nyújtom a mikrofon? Tehát amikor rajtam voltak, olyan duplán láttam.
3: Figyelj, én nem duplán látok, csak nem tudom konkrétan, mi merre van. Meg,
1: na jó.
3: Milyen messze. Tényleg a távolságokat nagyon nehéz felmérni.
1: Fog meg a mikrofont?
3: Jó, megvan.
1: Na figyelj, akkor indulj el, én a kezedbe is adom ezt a mikrofont, és egy kicsit közvetítsd, hogy mit tapasztalsz. Én belenéztem a szemüvegbe, nekem az furcsa volt, hogy egyébként sötét is van benne, nem csak homályos meg dupla, hanem sötét.
3: De figyelj, nem, a mikrofon nálad marad, mert én mindkét kezemre szükség lesz, hogy itt taperáljam a falakat, hogy ne essek el, úgyhogy te közvetítesz, jó Ádi?
1: Jó, akkor nézzük meg, hogy I és Roland hogyan indul kifelé, ahol már egy akadálypályát felállított nekünk.
5: Hol az ajtó? Már itt kezdődik a probléma, hogy hol az ajtó?
1: A Facebookon lehet nézni, én pedig közvetítem a rádióban, hogy a Roland igazából kitapogatta az ajtót. Eddig, ahogy halad, ez nem nagyon más, mint egy átlagos hétköznap reggelén. Tehát, hogy szerintem eddig egész jó vagy. Ilyen kicsit vakond effektus van itt a folyosónkon. Közben nézem, hogy mik a kommentárok. Nagyon sokan vagytok, jó reggelt mindenkinek a Facebookon is. Roland éppen most kimegy a másik ajtón, ahol már elkészült a rendőrség jóvoltából egy kisebb fajta akadálypálya. És hát itt az ideje, hogy lehalkítsam a rádiót, mielőtt összegerjedünk. Másik irány, jó, szuper. Roland kijött, eddig azt hiszem, hogy relatív magabiztos vagy.
3: Azt nem tudom felmérni, hogy milyen messze vagyok a bójáktól. Tehát ha abban segítesz, hogy az első bója körülbelül milyen messze van, azt megköszönöm.
1: Persze, egy ilyen 15-20 centi.
3: Te most szivatsz, biztos?
1: Persze, hogy igen. Nagyjából egy másfél méter. Ha lefeküdnél, pont a fejednél lenne.
3: Egyébként, az a durva, hogy sokkal közelebbnek tűnik. Tényleg.
1: Várja, megmutatom, itt van, nézd.
3: Látom. Jó. Nem tudom, milyen messze.
1: Oké, addig idejövök a rendőrhölgyekhez. Roland kettőt lát, jó. Szerintetek ő az ügyesebb, vagy a kevésbé ügyes fajtába tartozik?
4: Ő az ittas.
1: Ő az ittas, ilyen? Jó, de Roland, közben próbálj meggyőzni minket, hogy te nem ittál semmit.
3: Te itt elfogytak az érveim. Tehát, hogy hoppá!
1: Hoppá!
3: Hoppá! Na, azért mondom, hogy annyira nem lehet felmérni a távolságokat, hogy úgy, ebből van másik nektek, ha széttaposom egyébként?
1: De végül is elmentél mellette. Tehát, hogy most az, vannak már karcolások a kocsidon?
3: Te, ugye, az összeset fel fogom rúgni, az biztos.
1: Egyet próbálj már meg, hogy becsületből.
3: Balra,
1: gól! Gyakorlatilag kilőtted a szósülösünket. Na, még egy van.
3: Én kettőt látok.
1: De akkor menj át közöttük. Próbálj meg azt, és menj át a kettő között.
3: Na, nézzük. De várjál.
1: Roland, megindul a gólya. Gólya? Én megittam. Tehát az majd az én teszem lesz. Roland megindult a gólya felé.
3: Akkor várjál, mert most már bepróbálom kilogikázni.
1: Oké. Okay.
3: Eddig mindig, ahogy éreztem, annál közelebb volt. Tehát egy nagyobb távolságot kell tartanom, szerintem. Azt hiszem.
1: Nagyon messziről megy, mint akinek... Tényleg ennyire nehéz?
3: Tényleg, igen, tényleg.
1: Ebbe is belerúgott Roland, pedig most nagyon messziről próbálta oldalról kikerülni a dolgot. Hát ez nagyon durva, hogy ilyen szinten. Jó, akkor annyit csináljunk, hogy a kedves hölgyek hoztak labdát, amit neked dobnának, és el kéne kapnod, azt még azért mindenképpen nézzük meg. Ezt a tesztet egyébként az ilyen bemutató napokon szoktátok csinálni a járókelőkkel, hogy egy kicsit ők is megtapasztalják. Ez hogy néz ki olyankor?
2: Hasonlóan viccesen. Tehát gyerekekkel is szoktuk egyébként, meg rendezvényeinken bárki kipróbálhatja. És hasonlóak a tapasztalatok, hogy nem könnyű.
1: És van egyébként, aki meg tudja csinálni?
2: Nem, igen.
1: Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez szinte biztos. Egyébként Racsné Galambos Grétával és Tóth Anikóval beszélgetünk a rendőrségről, az I és Roland pedig hátul a furcsa maszkos, és itt vannak a labdák, ezekkel mi fog történni?
2: Rolandhoz fogjuk dobni.
1: Dobhatom én? Na várjál, csak a labdát, tehát ollók és ilyesmi?
4: Nem, az nagyon-nagyon veszélyes.
1: Jó, és van esélye? Mert szerintem az eddigiek alapján nincsen. Közelről dobjuk, messziről, felkészítjük, hogy legyen.
2: Szerintem próbáljuk meg először szemüveg nélkül, hogy azért lássuk.
1: Ja, hogy elkapja el szemüveg nélkül a labdát?
2: Azért, hogy lássuk azt, hogy nem olyan bonyolult ez a feladat, és utána pedig szemüveggel.
1: Jó, Roland, akkor egy pillanatra felszabadítunk. Vedd le a szemüveget, milyen érzés?
3: Hát egyébként üdítő, tehát azért egy labdát általában el szoktam tudni kapni. Figyelj, az jutott eszembe, hogy
6: te nem láttad a Véres játék című filmet, ugye talán a hallgatóink látták, ott volt az, amikor a végén inkább becsukja a szemét, és akkor csukott szemmel győzi le a fő ellenséget, a Jean-Claude Van Damme. Lehet, hogy a végén én is valami hasonlót próbálok majd inkább.
1: Jó, egyébként szerintem simaliba. Gréta már beállt a labdával, Rolandtól viszonylag messze, tehát szerintem egy ilyen 4 méter, 3-4 méterre állsz tőle, akkor nézzük meg, hogy Roland elkapja a labdát, hogyha csak felé dobjuk. Lentről jön a dobás, de egyébként volt benne erő, Roland elkapta a labdát, gratulálok.
6: Ez nem egy komoly kihívás, így, na mindjárt megnézzük, hogy szemüvegben.
1: Oké, szemüveg visszakerül Rolandra. Egyébként van ilyen labdás múltad, mert nagyon profin dobod.
5: Nincsen, de köszönöm.
1: Jó, oké. Na, Rolandon a szemüveg alapvetően eléggé szórakoztató. Ilyen helyzetben sem kerül gyakran az ember egy rendőrrel. Roland, nem sokára dobják neked a labdát.
5: Annyit segítek, hogy szólok, amikor megy, jó?
1: Ez kicsit olyan, mint amikor az amerikai filmekben a slusszkulcsot eldobják valakinek, és hogyha nem kapja el, akkor nem vezethet. Legyen ez a slusszkulcs, jó ez a labda?
5: Na, akkor megy a slusszkulcs. Most.
1: Nyúlt, időben nyúlt, viszont eltapsolt a labda fölött, és nem szedi össze, na még egy próbát. Egyébként benne lett volna mázli faktor, hogy elkap, tehát hogy pont eltapsoltál fölötte, de a ritmus jó volt, az irány is jó volt. Dicsérjem még, vagy?
5: Igen, adjunk neki egy kis önbizalmat.
1: Majd. Jó, Roland, figyelj. Oké, most ez meg lesz, én ebben hiszek, jó? Tehát kicsit közelebb a hasadhoz. De tényleg?
6: Tényleg? Te túl messzire nyújt?
1: Messzire, túl tapsoltál fölötte.
6: A távolságot nehéz ebben, elmondom újra, a távolságot nehéz ebben a részek szemüvegben felmérni, mert egészen másnak tűnik.
1: Amúgy nem kellett volna újra mondanod, mert közel volt a mikrofon, csak nyilván nem láttad, jó? Na nézzük meg, jön a következő labda, Gréti jelzi.
5: Figyelem, megy.
1: És így nagyon közel volt, megint egy kicsit áttapsoltál rajta, de most a kezeidet olyan szépen ilyen röplabda alkaros ütésbe összefogtad, és akkor ennek köszönhetően majdnem meglett. Roland, gratulálok egy készfogással.
6: Még egyet kérek, még egy labdát.
1: Figyeljetek, ezzel elmegy a műsoridő, most már 10-ig. Tomi, nyugodtan pihenj, nem lesz műsorod. Igen, még egy labda jön.
5: Figyelem, megy.
1: Most meg egy kicsit alatta, de jó, figyelj, ezt még gyakorolhatod majd műsor után. Egyébként szerintem rendkívül szórakoztató. Mit tanultál a gyakorlatból?
6: Az, hogy ne igyak.
1: Jó, nagyon helyes, nagyon helyes. Na, visszatértünk a stúdióba. Andi, tied a főszerep. Ugye azt mondtad,
5: igen,
1: hogy nem tudod, mi lesz, hát választhatsz. Monseri meg Dianess cukor.
5: Nem Monseri teszek.
3: De várjál viszont, amíg itt azt Andi szerintem bontogatja, meg befalja, addig szondáztassunk már meg téged, Ádi, jó?
1: Igen, amíg Andi falatozik, jó?
3: Megkérném akkor Anikót, hogy akkor addig fújasson egy szondát veled.
1: Közel ugye 3 órája, mondjuk 2 és 3/4 órája fogyasztottam, és nekem az volt a prekoncepcióm, hogy ebből már nem lesz semmi.
3: Én arrébb megyek.
1: Azért nem, mert ugye egy ebéd után, hát én 3 órával már indultam el autóval, annyi, hogy összesen egy banánt reggeliztem, tehát ennyi a különbség. Hol a mikrofonunk? Ott van nálad. Jó, akkor jövök.
4: Jó, annyi, hogy ugye egy steril csőt raktam rá. Tehát, hogy Andinak a kívánsága, hogy be lehessen kapni, teljesülni fog. Úgyhogy igen, ez ilyen bakapós, igen. Aha. Jó, hosszan fújni, sipolni fog a készülék, és egy ilyen kis kattanást fog. Jól vagy?
1: Nem, igen, jól vagyok, csak hogy próbálom úgy oldalra rakni a leheletemet, hogy hát, ha nem fújjon bele. Igen, a tiszta levegőből küldök, oké? Okay?
4: Nincs trükközés, jó. Na, akkor mehet. Jó, megkapjuk.
1: Mindig csodálom, hogy aki ezt csinálja. Bocsánat, csak nehezen bírok.
4: Nem adom oda, jó? Senkinek nem adjuk oda.
1: De reflexban nyújtanak. Nem, hogy az van, hogy, tehát, hogy nekem az úgy fáj, hogyha nem beszéletek egy percig. Tehát, hogy akkor mindig csodálom, akiknek ez nem sikerül. Na,
4: fújjunk!
1: Ja, nem fogom. Bocs, okay. bocs!
4: Bekapjuk, fújjuk. Fújjuk még. Jó.
1: Kattant.
4: Analizál.
1: Na várjál, akkor most analizál a szerkentyű. 0-0-0?
4: És nullás, igen.
1: 2:45, azért egy kicsit paráztam, tehát annyira nem hittem magamban, mint mondtam, mert ugye tényleg szinte éjgyomorra.
5: Biztos, hogy alkoholos sört ittál?
1: Egészen biztos, nem is esett jól, kicsit korán volt, de hogy akkor ezek szerint a 3 óra a 90 kilómmal, hogyha ilyen necces körülmények között is elég volt, akkor valószínűleg egy pörköltes ebéd után működnie kéne. Jó, ennek örülök. Andi, kaptál egy csövet. Andi, a mikrofont fogjátok meg, mert...
3: Végre jó, a bekapós szonda, igen. Csőcsere volt,
5: mint a szoriban. De látjátok, hogy van ilyen szonda, hogy bekapós?
4: Igen, neked pont most.
1: Megnézem, hogy nyúl-e utána. Várja. Igen, kalibrálják a szondát.
3: Tehát téged az érdekel, hogy Andi, hogy kapja be.
1: Egy Dianett cukornál tartunk?
3: Egy Monseri-nél.
5: Monseri tettem csak egyet.
1: Kattan. A mikrofonba.
5: Andi, itt már biztos, hogy lesz.
1: Andi, tartsd a mikrofont. Ja. Gondolkodik a gép?
5: Gondolkodik. Tehát itt már sejtjük, hogy valamit lehet, hogy... 1,28. Vagy 0,28. Most ez az az érték, ez nem a hiteles. Tehát, hogy ilyenkor bejön velünk Andi a kapitányságra, hogyha vezetett. De ez már egy bűncselekmény érték.
1: Komolyan, ez kemény. Egy
5: bent
1: darab.
5: Nem fog ennyit mutatni.
1: Oké. Okay.
5: Mert nyilván ez most egy csokis valamiről beszélünk, de azért ez már...
1: Egy darab.
5: Egy darab, igen.
1: Ez nagyon kemény. Erre azért nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy majd 2-3-at ilyen... meg kell lenned.
3: Én is azt ez hittem.
1: Durva. És amúgy, ha én megeszek egy darabot, aki nyilván jóval nehezebb, meg nagyobb vagyok, nálam ugyanez van?
5: Próbáljuk ki.
1: Jó, azt még csináljuk már meg, jó, mert jó, teljesen jó. Mások az adottságaink Andival.
3: Akkor szerintem ott adjatok egy konyakmeggyet, így.
5: Szacseréljük.
3: Na, ez engem is érdekel. Figyelj, itt az asztal fölött, mert akkor most nem állnék fel újra.
1: Jó, és Andi, addig
5: és ha mondjuk egy óra eltelik, akkor már igen. Nem ezt az értéket mutatná, nem? Lehet, hogy nullás.
1: Igen, a Gréti, ez egy kicsit tartsd oda a mikrofont, Léci, mert addig, amíg én ezt eszegetem, én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy nyilván most kimutattuk a nullát, meg a konyak mennyire ezt a számot, de azért bennem is bennem volt a bugi, tehát hogy szerintem inkább várjon mindenki többet. Tehát azért, mert most nálam nulla jött ki, azzal nem azt mondjuk, hogy akkor mindenki jön autóban sör után két és fél vagy három órával, mert ez ugye mindenkinél más lehet.
2: Én is azt gondolom, hogy ne azt vonjuk le következtetésként ebből, hogy akkor fixen nálad ennyi evés után ennyi sör, ennyi óra múlva mindig nullás lesz, mert ez ugye egyáltalán nem biztos. Meg amiről még nem beszéltünk, de egy fél mondatban megemlíteném, hogy ugye, hogyha van egy közúti baleset, akkor ott automatikusan mindenkit megszondáztatunk. Tehát nem csak az okozót, hanem a részest is. Tehát, hogyha hátulról beléd mennek, egy követési távolság be nem tartása miatt, akkor te, mint részes, te is alkoholszondás ellenőrzés alá fogsz esni, és hiába nem te okoztad a balesetet, egy ittas vezetés miatt eljárhatnak veled szemben.
1: És hogyha azt mondom, mondjuk ez egy nagyon rossz kifogás, de tegyük azt, alkoholista vagyok, és azt mondom, hogy annyira megzavart a baleset, és annyira rosszul éreztem magamat benne, hogy pont volt itt a kocsiban egy üvegbor, és le kellett magamat nyugtatnom, de már megálltam, és akkor ittam meg, amikor megálltam. Bólogattok, van ilyen? Na, hogy ezzel mi a helyzet?
5: Ezt ugye ráívásnak szoktuk mondani. Ezzel egy probléma van, hogy a szakértő egyértelműen kimutatja, hogy mikor volt az ivás. Tehát, hogy lehet vele trükközni, de vérvétel alapján mi ezt megállapítjuk.
3: Na, én most kíváncsi vagyok, akkor szondáztassuk meg újra Ádit. Na, figyelj, ne, te próbálkozol itt mindenféle. Na, akkor közben ugye a live-ban mutatjuk is magát a szondát. Na, gondolkodni fog vajon? Igen, gondolkozik, itt már Andi bólogat.
5: Igen, gondolkodik. Igen. Itt is fog szerintem most már értéket mutatni, biztos.
3: Na, arra vagyok kíváncsi, arra, hogy mennyit.
5: Egyforma lesz-e, igen.
3: Oh! Na, mennyi lesz?
5: Nem lehet, hogy azért...
3: 0-37. Akkor a műsor utolsó óráját egyedül vezetem Andit, és Ádit pedig bekíséri.
1: A megyek rajtad én.
3: Úgyhogy további szép napot kívánunk a rendőrséget.
1: Na, kérlek, foglaljatok helyet még egy kicsit. Ez durva, ez is meglepett. Mi lehet az oka? Tehát abban lehet valami, amikor így próbálja valaki kijátszani ezt a dolgot úgy, hogy mit tudom én, kicsit mellé fúj, vagy megeszik egy mentolos rágot, ezekkel lehet manipulálni?
5: A melléfújást a készülék érzékeli, tehát hogy van, hogy kiírja, hogy megszűnt a fújás, tehát azzal nem lehet játszani. Illetve nyilván szoktak, hogy vizet isznak, kávét isznak, nem igazán befolyásolja, tehát erre ugye az étkezése az, ami esetleg lejjebb viszi.
1: Csak próbálom, hogy mi lenne, ha szívnem?
5: Egy rossz előállítás.
1: Na, maradt egy DNS cukor, Andi, a tiéd lehet majd, ha kéred.
5: Lehet, hogy majd megeszem, mert már 1000 éve nem ettem Diannás cukrot egyébként, de most én a Monserire mentem
1: az
5: rá.
1: Az is a tiéd.
3: Azt is meghagyjuk, igen. Én már
1: Roland már vezetni fog,
3: én már be is
1: délig, nem?
5: Ja, az én fenekem hizzonna, tiétek.
1: Nem gondoltam, hogy adásban bemondod, hogy becsokisztál. Azt hittem, ez a mi kettőnk titka, de oké.
3: Én ezt felvállalom. De és köszönjük szépen egyébként Grétának, és
1: nagyon köszönjük.
3: Hoztak csokit.
5: Igen, azt is hoztak.
1: És ja, finom rendőrös csokit, igen.
3: Rendőrös csokit, azt
5: igen, de amúgy finom ez a csokit, tehát nem ilyen szedett-vedett.
3: És nem, rendes tejcsiki.
1: Amúgy adnak olyat, hogyha mondjuk nullát mutat a szonda, tehát a forgalomba jól teljesít a szakon.
5: Mindenki csokit kap.
3: Akkor tessék jutni fali, vagy mire gondolsz?
1: Tök menő lenne.
3: Egyébként tényleg az lenne.
5: Lehet, hogy motiváló lenne amúgy.
3: Mindenki, nem is kéne félreinteni az autósokat, magától állnának félre, tudom.
5: Én örülnék amúgy, hogyha adnának egy csokit.
1: De amúgy tényleg, vagy mit tudom én ilyen...
3: minden helyzetben elfogadod? Mindenért cserébe jó?
1: Ilyen rendőrségi razzia, tudod, letaszajtanak a földre gumibottal, meg rád megy a bilincs, meg íző, aztán kiderül, hogy ártatlan, vagy azért jól esik egy csoki.
3: Ez biztos. Hát,
5: azután már azért egy bocsánat kérés is.
3: Ott állsz rendőrként, egyszer csak így lehúzódik melléd, Andi, és akkor mondja, hogy figyelj, egy csokiért bekapom. A szonda.
5: Aj, igen.
1: Ízléstelen.
5: És meg se kell fújnom, és bevisznek.
3: Ah, és meg is bilincsen.
1: Na, gyerekek, ez egy munkahely.
3: Bármilyen meglepő.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Fél hét múlt, 4 perccel. Buenos morgen, jó reggelt! Komárom Esztergom. Megye?
3: Megye.
2: Illy és Roland. Hello!
3: Nyalázatos szolgája. Na nem neked, te kis unc.
2: Jó, már megijedtem. Miről maradtam le? Mi történt veled tegnap óta? Hogy formálódtál így át?
3: Semmi ilyesmi. Csak gondoltam, egy apró kis szóviccel nyitok, bár a szóvicc csütörtökön túl vagyunk, de akkor is. Az mindig jól jön.
2: Jól van. Olyan gyorsan indult a mai nap. Egyébként idefele jövet rend volt, de a szembe oldalon már állt a kamionsor, tehát lesznek híreid, amit majd mondhatsz. Annyi csak, hogy a tehenek ma megint kint voltak, és hát nem tudom, mondhatom azt? Van olyan, hogy szürkén tarka? Tehát ilyen szürkés, én még nem láttam ennyire szürke tehenet.
3: Figyelj!
2: Az volt felül.
3: Tehénológiailag, ha van ilyen szó, nincs.
2: Hát a múzeológusok foglalkoznak ezzel, de...
3: Az is biztos. Eléggé hülye vagyok. Tehát, hogy a Gálisván lakótelepen relatíve kevés tehén jött velem szembe gyerekkoromban. Igen.
2: Na jó, akkor most ezt elmondom.
3: De amúgy... meglepődtem volna, ha jön.
2: Én mindig ilyen kómásan mentem gimibe, gimis koromban, és volt egy olyan élményem Budaörsön.
3: De aztán leszoktál.
2: Budaörsön a lakótelepen. Körülbelül 300 méterre volt gyaloga az iskola, 500 méterre busszal, de én busszal jártam. És megálltam minden reggel, és megültem ott a buszmegállóban, egy megállóra volt a suli, és ott vártam mindig, de ilyen hullakómással reggel. És egyszer csak annyit látok, hogy nézek előre, és ott a 2 10 emeletes között áll egy teve. És így mondom, hogy basszus, jött a busz, felszálltam, izé, hogy én most ennyire nem aludtam ki magam. Mi van, teve, Budaörsön, 10 emeletesek között? Izé. Délután láttam meg, hogy ott van a Vándor cirkusz hátul, de hogy amíg én odáig eljutottam, hogy ez volt.
3: Ugye, ez milyen élmény? Azért ez egy pár dolgot megmagyaráz, tehát egy párszor már elárultad, hogy kövér kisgyerek voltál, busszal jártál az 500 méterre lévő iskolába.
2: Ja, na. Fogadásból megcsináltam egyébként azt, hogy hogyan lesz...
3: Sétáltál 500 méter?
2: Nem, azt nem, azért hülye nem vagyok. Tehát ettem csípős paprikát 200 forintért, meg ilyeneket csináltam. Milyen villanykerítés nem nyaltam meg, de az is volt egy szőlős magnumért.
3: Volt, aki ezt bevállalta?
2: Nem, meg aztán kiderült, hogy nincs is szőlős magnum, tehát becsapás volt a fogadás, az makaó volt, pedig az milyen finom volt. Na, de az a lényeg, hogy megcsináltam azt egyszer fogadásból, hogy hogyan lehet a legkevesebb sétával eljutni otthonról az iskolába, és ezt ugye úgy kellett, hogy az akkor 40-es buszra föl kellett szállni, el kellett menni a végállomásra, a Móricra, tehát Budapestre be, és ott meg kellett oldani, hogy ne szállítson le a buszsofőr, amikor átfordul, és akkor visszafele ugye úgy már az iskola előtt tesz le a busz.
3: Hát, ez, és ezt te tényleg eljátszottad?
2: Persze. Azt hiszem a végállomás, a budaörsi végállomástól 2-re volt a suli, és végigmentem és körbe, hogy meglegyen a legkevesebb méterrel az iskola.
3: Jó van, azért ez pár dolgot megmagyaráz így a későbbiekre nézve.
2: Jó, 13 fok van, nagyon szép idő, jó hétvége lesz, 25-ös csúccsal ma, de a hét végének végére 27 is lehet, de ott még nincs is vége a hétvégének, mert ugye jön a hétfő.
3: Igen, hosszú hétvége van, ugye pünköst hétfő lesz utána, és ráadásul pünköst hétfő már nagyjából 30 fok, tehát hogy na. Gyerekek, megérkezünk a nyárba, azt kell mondjam, most már mindenféle túlzás nélkül, tehát ha 30 fok van, akkor nálam az már nyár, nem tudom ki, hogy van vele, nálam ez a határ, tehát hogy én ezt az egyet húzom így meg.
2: Emlékszel, hogy néhány napja még arról beszélgettünk, hogy valószínűleg nem fogjuk elérni ebben a hónapban a 30-at?
3: Hát én már 40-et is elértem az előzőben, de mennyire is szomorú ez.
2: Jó, hát így.
3: De aztán elérjük mégis a 30-at, igen.
2: Van még itt hivatalos közlekedésünk? Persze, hogy van. Szia Zsolt, jó reggelt. Buenos morgen, M1 Pesttől Tatabányáig jó járható, baleset és hatóságmentes, jó utat mindenkinek.
3: Köszönjük szépen. Egyébként tegnap én ugye az ellenkező irányba mentem délután, és... Hát azt kell mondjam, hogy így vicces volt látni a különbséget, szóval én tök jól tudtam haladni, szemben meg olyan brutál hosszú kamion sorok jöttek, aztán este jöttem visszafele, na akkor már lehetett haladni, azért biztos, ami biztos tatánál lementem, mert mondom, azért nem kockáztatok, mert ráadásul ki is volt írva, hogy baleset és torlódás az átterelt sávon, hát mondom, a másik sáv az meg nekem eleve nem hiányzik, úgyhogy köszönöm.
2: Amúgy valamit az adnám, amikor dugó van, de veled szemben. Tehát ez olyan hálaérzéssel tölti el szívedet, nem? Hogy jó felemész.
3: Igen, úgy elkezded megbecsülni azt, ami van, ugye? Tehát, hogy te tényleg tudsz haladni egy relatíve normális jó tempóban. Nem, tényleg, tehát, hogy a másik irányba zokszó nélkül, pláne, hogy azért a fejemben még ott volt, ugye, hogy délelőtt itt Tata magasságában, Komárom-Tata között egy laza 15 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy ahhoz képest én mondom, úgy voltam vele, hogy akkor áldott helyzetben vagyok.
2: Na és akkor itt van a vonatok mágusa, Panna. Most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi, azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggelt, Buenos Morgan. A 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali, Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mi ez?
3: A fizetési időhatár, az van egy olyan...
2: Hogy fizetnek vissza jegyedből?
3: Igen, hogy a felét visszatérítik. Ez a, nem is tudom, írd meg, Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán vonatozom.
2: És azt írt, hogy dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza. Tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
3: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította, már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
2: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénz, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó, maradjon az embereknél.
3: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
2: Már ír is.
3: Aha. Na, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
2: Én, 20 perc.
3: Én 20 perc akkor, na. Na hát, azért korrekt.
2: Jó, de most mennyi egy-egy, kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
3: Hát attól függ, hogy mennyit mész vele. Látod? Tehát figyelj, okosság, nem, itt fejemben
2: nem vitatkozom,
3: van.
2: Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
3: Jó, akkor
2: simán. Működik. Simán. Akkor működik, dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
3: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
2: Én az egészet.
3: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt jelenti, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot. Ha minden nap késel egy órát, de... akkor az 5x2175, 5x2000, 10.000, 11.000-ből szedte 10.900.
2: Rossz a számítás.
3: Az tök jó, nem, minden nap késsére egy órát, az havonta nekem már egy egész jó gázsi lesz.
2: Értem,
3: így pluszba.
2: Csak, nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is a jegy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha két órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
3: De én jobban matekozom, mint a MÁV.
2: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethető, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogyha én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
3: Ez egyébként
2: az lenne a jó deal, nem?
3: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
2: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
3: Teljesen, abszolút.
2: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen.
3: Jó van, na figyelj csak, ami még fontos, kézilabdás játékunk folytatódik.
2: Utoljára. Idén, vagy szezonban. Szezonunkban utoljára.
3: Igen, úgy folytatódik, hogy egyben zárul. Mert hogy valóban tényleg az van, hogy ma utoljára játszunk ki kézilabda belépőket vasárnapra az Európa Kupa döntőre, vasárnap délután 5-től múlt a Taványakáci Ohrid. Úgyhogy füleljetek, nagyon jönni fog a kézilabdás hangeffekt. Ugye belövünk egy 7 méteres gyakorlatilag, hiszen felharsan a sípszó, hallatszik majd labdapattanás, dobás, közönség morajlása. Na szóval erre füleljetek, és küldjetek a hajrá kék tigrisek kifejezést a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
2: Egyébként játszhatnánk nyáron is jegyeket, csak nincs meccs. Tehát, hogy 4-1 a csarnokba.
3: Eljön, oda mentek, nézitek, szép a csarnok.
2: Azaz.
3: És ennyi.
2: Jó, és ma mi lesz? Hát egy sima pénteket tartunk, játszunk majd egyébként Ki vagyok én játékot, azt én már nagyon várom, de témáink sem semmik. Például hoztam 10 olyan jelet, ami furcsa szokás, és hogyha jellemez minket, akkor igazából magas az IQ-unk. Tehát megnézzük, hogy a 10-ből hányat tudunk teljesíteni, és ezáltal mennyire nevezhető okosnak Andi, Roland vagy én.
3: És ezek olyan jelek, amiket sokan félreértenek, tehát ma bebizonyíthatjátok a mi segítségünkkel mindenkinek, hogy nem bolondok vagytok, hanem zsenik, pontosan. Csak nem ért titeket a világ, illetve beszélgetünk a világ első csak nőknek fenntartott strandjáról, ez egyébként Dubajban nyílt meg, hozzuk a részleteket.
2: Ott nem lesz baj a hererágó hallal. Megnéztem azóta, sokat olvastam róla, Andi rosszul mondta, nem Pákó, Pacu.
3: Pacu?
2: Aha, szóval ezt itt kell helyesbítenem, szóval itt nem támad a pacu, de itt támad a pali, vagy nem tudom, valaki biztos, hogy támad a női strandon, ezt tuti.
3: Hát figyelj, Dubajban szerintem nem, de ezt majd akkor tényleg jó. Kicsit később körbejárjuk. Most zenélünk, aztán utána beleülünk még az időgépbe is. Forrás.

0: baby. Hát jó, lehet ezt úgy érteni, hogy ásás mélyen, baba? Nem mi, mert dip. Jó, 6 óra múlt 50 perccel, Buenos Morgan.
1: Így van.
0: Szia, Roland.
1: Na, névnaposaink vannak, Júliák, Riták, úgyhogy őket köszönhetjük, meg például a Zsülietteket, hát igen, Zsülikének jó drága ajándék kell, 101 milliós.
0: Jó, de azért megdolgozik.
1: Fiametták, Juliánok, Juliánák, Juliánuszok, Julillák, húha, mindenféle variáció
0: Ugocsa,
1: van.
0: Ugocsa, Ugocsa, te laknál Ugocsán? Az úgy hangzik, nem? Ez ilyen kis ez település,
1: régi magyar név. A Vidi legyőzte a Real Madrid csapatát 1985-ben.
0: Így
1: ezen
0: emlékszel.
1: A napon. Hogyne, persze, egy évvel a születésem előtt. Naomi Campbell, ma születésnapos, ő 70-es születésű, illetve Novák Djokovic, aki ugye egy, hát ugye nyilván Naomi Campbell ugye szupermodell, illetve Novák Djokovic sokszoros Grand Slam győztes teniszező, ő pedig 39 éves lett a mai napon.
0: Mi a közös bennük? Mind a kettő ütős.
1: Ez jó.
0: 1930-ban az első Zeppelin léghajó átszelte az óceán, Sevillába indultak el, vagy Sevillából, és brazíliai légkikötőbe mentek. Ebben az izgalmas az egyébként, hogy azért ez a neve, mert hogy Zeppelin gróf vásárolta meg a találmányt, tök jó, mert ez egy kormányozható léghajó volt, és akár hiszed, akár nem, egy magyar ember találmánya, Schwarz Dávid találta fel ezt a készüléket, 60 órát repültek vele, azért az kitartó társaság, nem aki ott áll ebben, meg gondolom, hogy álltak.
1: Az ja. Kemény, igen.
0: Aztán a Vidámpark is ezen a napon nyílt meg, a budapesti Vidámpark, az egyik legnagyobb bánatomra Magyarországnak, már nincsen Vidámparkja. 76 éve történt ez, nem tudom, hogy tudta, de ez a 6,5 hektárnyi területen lévő dolog, ez korábban Wursley néven, aztán pedig Angol Park néven futott, és azért is nagy baj, hogy leállították, mert közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi folyamatosan működő Vidámparkja volt, és hát egy-két dolog még a Holnem volt parkban, vagyis az állatkertben működik, 2014-től pontosabban ott van, mint műemlék, meg lehet nézni, de ez már nem az. Akarok egy vidámparkot, nyisson valaki, beszállok.
1: A biológiai sokféleség nemzetközi napja van, ugye a föld élővilágának a védelmére hívja fel a figyelmét.
0: Illetve nagyon fontos, hogy Sherlock Holmes nap is ma van. Nem hivatalos, rajongói nap, de ugyanakkor, hogyha ma valamit deduktív módon kikutatsz, akkor nyugodtan hivatkozhatsz erre.
1: Illetve ma van az európai elhízás elleni nap, az egészséges életmód fontosságára figyelmeztetnek ma. Illetve a ne vásárolj semmit. Hát ez egy ilyen kihívás nap. Igen, amúgy igen, mert hogy sok helyen ilyenkor kampányolnak a tudatosabb fogyasztás mellett.
0: Jó, annyit mondjál, ha már tudatos fogyasztás, szó szerint, hogy mit teszel ma azért, hogy ne hízzel.
1: Semmit.
0: Én zéró kólát veszek. Ez lesz, jó? Tegyetek ti is valamit.
1: Büszkék. Játszatok például velünk, nem sokára szerintem lehet, hogy jön a kézilabdás effekt. Ha meghalljátok, jöhet a hajrá kék tigrisek kifejezés, meg persze a saját nevetek. SMS-ben vagy Viberen 0620 978
0: 9785. Hallgatsak.
2: Buenos Morgan! Az egyetlen műsor,

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlék
1: 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei a 48-as forradalom

0: Házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulatavárosi Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár. Ma Gyermelyen várják a véradókat. Minden magyar versenyző érmet szerzett az Európai Lány Informatikai Diákolimpián. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hit Taller Andrea. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a közösségi oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésben azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász tanár és okleveles könyvvizsgáló, mintegy 30 éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz, a magán, valamint a non-profit szektorban egyaránt. A leendő államtitkárt idézve azt írta, a tanuló és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hisz, és ennek erősítésén szeretne dolgozni. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között a Gyermei Általános Iskolában nyújthatják karjukat. Május 27-én szerdán az Út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban, a belépés ingyenes, várják az érdeklődőket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta az Európai Lány Informatikai Diákolimpiát. Az olaszországi Cesenaticóban megrendezett versenyről 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel tértek haza a versenyzők, tájékoztatta az MTI-t csütörtökön az ELTE. A versenyt 6. alkalommal rendezték meg május 12-e és 18-a között. Összesen 59 európai és Európán kívüli ország delegációja, 218 versenyző személyesen, valamint 9 további ország 33 diákja online mérte össze. A 4 napos szakmai program során a résztvevők többek között gráfalgoritmusokkal, haladó adatszerkezetekkel, dinamikus programozással, mohó algoritmusokkal, geometriai algoritmusokkal, interaktív feladatokkal és véletlenszerűsítési technikákkal foglalkoztak. A Diákolimpián Szabó M. Katalin és Horváth Dóra aranyérmet nyert, Varga Vivien ezüstérmet szerzett, Szekeres Linda pedig bronzérmes lát.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el gomoly felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt 4 perccel, Buenos Morgen, kedves hallgatók, kedves Roland, képzeljétek el, 14 fok van, és ez még 11-el nő a mai napon.
3: Jó idő lesz, kicsit ilyen nosztalgia érzésem van, nem azért, mert hogy tegnap is volt 7 óra 4 perc, nyilván ez is, hanem hogy...
2: Kétszer is,
3: ráadásul, ugye? Na, hanem hogyha ránézek az élő térképre, nagyon hasonló, mint amit tegnap is láttam, és ez annyira nem jó hír.
2: Halott térkép?
3: Igen, tehát ott Tata magasságában az M1-esen, hát nem nagyon ajánlott közlekedni. Meg mondjuk, ha ajánljuk is, nem nagyon lehet. Legalábbis hát a külső sávban. Egy igen masszív, sok-sok kilométeres torlódás van. Hát a 70-es meg az 50-es között, de azért ez nem egy 20 kilométer hosszú, még legalábbis, de egy 10-es biztosan. Úgyhogy tényleg, aki teheti, az kerüljön. Sőt, most már lehet, hogy inkább 15 kilométer. Tegnap is ugye hasonló volt. Ez hát elkezdődik már Tata előtt, és tart nagyjából Tatabányáig. Aztán utána van némi nemű esetleg ilyen kis szusszanás, aztán ott Mány magasságában újra van egy kisebb torlódás, és Bicske után pedig egy harmadik, szóval, hogy hát ez van így az M1-esen, a külső sáv az egy szép nagy parkolóvá alakul.
2: És akkor hadd rakjak emellé egy másik képet, csak hogy teljesen kontrasztosak legyünk. Szia Forrás Rádió, oly gyönyörű reggel van, álomszép. Jó van, te is éled a mai nap szentimentalizmusát. Klassz napotok legyen, Pecás Laci, Kavai Kavics, Kavicsos vagy Kavicsisról, mert úgy írta, Kavicsis, van ilyen?
3: Fogalmas, nem Kavicsosról.
2: A Kavicsosról is azt látom, hogy itt van a két bot, két fenekező bot. Bedobva tudom róla neked a fenekezésről, más jut eszedbe, és hát várja a kapást. Micsoda nyugi, micsoda tiszta égbolt, milyen kék minden és milyen szép. Mindeközben azért van dráma is. Jó reggelt, ha tehetitek, kérlek, mondjátok be. Az autópálya Tatabánya közötti részén a Selkút környékén egy nagy testű foltos kutya rohangál a pályán, ugye nem az egyik tehenem. Nem állt módonban megállni, sajnos, vigyázzon és készüljön fel, aki arra megy, tisztelettel Zsolt, és hogyha valaki bemer fogadni egy ilyen kutyát az autóba, akár azt is megteheti, tudjátok, Andi mondta, Molkutakon van csipleolvasó.
3: Vélhetően akkor neki is át módjába megállni, már mint a kutyusnak, szegénynek. Vigyázzatok, ez nagyon veszélyes egyébként, hogy tényleg azért egy állatot rohangál így az autósok között. Nem tudom, nyilván nem játszik szerepet a torlódásban, ezzel együtt legyetek nagyon-nagyon körültekintőek.
2: Amúgy ebből a szempontból tök jó, hogy mindenhol állnak az autók. Most simán lehet ott állatkodni.
3: Hát jó, de mindegy, de akkor is ez arra másik, az átterelt sávban meg ugye azért haladnak relatíve tempósan a kocsik. Játékunk folytatódik, ebben az órában is jön a kézilabdás hangeffekt, füleljetek nagyon, amikor belőjük a 7 méteres két dal között, ezt fel lehet ismerni, mert ez sípszó, meg közönségmorajlás, meg tényleg én labdapattanás is, na akkor kell küldeni a hajrá kék tigrisek kifejezést, ezzel 4 darab belépőt nyerhettek, ebben a szezonban utoljára játszunk ma reggel, úgyhogy tényleg érdemes megpróbálni. Vasárnap Európa Kupa döntő. Nagyon sokan lesznek, nagyon-nagyon nagy hangulat lesz utána szurkolói buli, egyébként lesznek pompomlányok is, úgyhogy hihetetlen körítés lesz, így van, a Tiger Girls csapata fog bemutatkozni.
2: És ők amúgy léteznek már régebb óta, vagy mostanában így a nagy sikeren felbuzdulva jöttek létre?
3: Ők most alakultak, képzeld el.
2: És kikből vagy, tehát csináltak ilyet már valaha?
3: Egyébként úgy tudom, hogy van, tehát, hogy van táncos amúgy a lányoknak, és most így megalakultak, úgyhogy...
2: Tigris lányok.
3: Igen, tigris lányok, úgyhogy pompon lányokat is lehet majd látni, lesz minden kajapia, ami szemszájnak ingere.
2: Amúgy ugye ti vagytok a tigrisek, mi vagyunk a budai farkasok rév, és itt azon gondolkozom, hogy a tigris lányok mennyivel jobban hangzik, mint a farkas lányok.
3: Ugye? Hát figyelj, végül is...
2: Nem tudom miért, valami van benne.
3: Egy ilyen tájföldi tánccsoportot most így elképzeltek szerintem a hallgatóink.
2: Aj, de rossz. Jó, oké, ez jó lesz. Amiről viszont ebben az órában beszélgetünk majd, az egy kicsit az IQ-unk, az intelligenciánk, mert képzel
3: el... Mi, mint laikusok.
2: Igen, mint kívülállók, mint hogyha még tizet szereznénk hozzá, akkor malulról verdesnénk a muskátliét. De nem, egyébként nem. Azt nézzük majd meg, hogy mik azok a jelek, amik bizonyos szokásaink a hétköznapokban, és arról árulkodnak, hogy magas az intelligenciánk. Nem azért, mert bizonygatni kéne másoknak, hanem hogy egy kicsit így megnyugodjunk. A meg nem érted zseni rovatot fogjuk megtartani. Te végeztél IQ-tesztet valaha? Neked szerintem magas, de hogy valaha
3: felmérted? Végeztem, igen.
2: És mennyi, vagy hol volt?
3: Én a menzásokkal egyszer. Mármint nem az iskolai étkezdében tudottam.
2: Ez mindent elárul az IQ-dról.
3: A menzás néni, mikor kimérte a finom főzeléket, előtte oda nyomott nekem egy tesztlapot, hogy tessék, hogy sem töltsett.
2: És mikor ki volt rakva a finom főzelék vadas, folytasd a sort.
3: Igen. Pontosan, igen. És én tudtam, hogy a gyümölcsmártás jön darával.
2: Akarod mondani a számot, vagy csak azt kérdezzem meg, hogy elégedett voltál?
3: Elmondhatom, csak az a baj, hogy arcoskodásnak
2: tűnik. Jó, mindegy, de hogy elégedett.
3: De 147.
2: Tehát elégedett voltál.
3: Hát azzal igen.
2: Nem 140-ig mérik?
3: Nem.
2: Jó, én egyszer az ország tesztjét csináltam meg Vágó Istvánnal a tévében, de állítólag az nem volt referenciértékű, tehát igen, nekem 136 körül volt, azt hiszem, valahol ott.
3: Hát akkor mi vagyunk a szerény zserik.
2: De várj, hogy van? Az átlag van 100 környékén?
3: Ezt én sose tudtam, nem tudom, mert annyira nem néztem ennek utána, meg ezeket én annyira nem is vettem komolyan.
2: A lényeg az, hogyha nem végeztél ilyen tesztet, mert amúgy is hülyeség, egyébként abban van valami, hogy megcsinálod a tesztet, és ott nyilván rá stresszelsz. Tehát ez olyan, hogy én a forgalmi vizsgán is nagyobb eséllyel buktam, mert rohadtul remegett a lábam a pedálon. Tehát most ilyen hétköznapi dolgokból felmérjük, hogy mennyire vagy IQ-s.
3: Nézd, az IQ-tesztnél szerintem sokkal nagyobb stressz tud okozni egy terhességi teszt.
2: Azt is csináltál?
3: Azt nem.
2: Egyébként sok férfi megcsinálja, már csak így poénból, szórakozásból, hogy a kohány csík lesz meg, hogy...
3: Nem, ezt már tegnap elsütöttük, hogy én nem terhes vagyok, én csak terhesnek tűnök, de nem.
2: Nem, te szégyenítés majd a következő órában lesz, vagy az azutániban lesz. Ma az is, mert találtam egy kutatást, Andinak odadugtam az óra alá. Elárulom titokban, hoztam egy képet, berajzolták, hogy a nagyon nagy felmérési számok alapján mi az ideája a férfiaknak és a nőknek, és volt meglepetés, volt változás. Ezt adtam oda Andinak, ezt fogjuk majd feldolgozni a naphírében, ott szégyenítünk.
3: Hát figyelj, az lenne a nagy meglepetés, hogyha ebből azt hoznád ki, hogy én. Bárkinek is. Tehát, hogy az lenne az igazán meglepetés.
2: Annyit megsugok, hogy közelebb vagy 2000 ember véleménye alapján ma az ideálishoz, mint néhány éve lettél volna.
3: Na, kíváncsi vagyok, hogy ez konkrétan mit akar. Játszatok, füleljetek, jön nem sokára a kézilabdás hangeffekt, illetve mi is jövünk, mégpedig a csillagok üzeneteivel.

0: Reggeli.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
2: 4:08 múlt 2 perccel, és de jó volt ez a dal. Olyan hétvége hangulatom van már nekem ma.
3: Igen, a Kosnak is, aki már hétvégi hangulatban ébredt a mai napon, még akkor is, ha a naptár szerint még nincs itt a hétvége. Egy spontán program teljesen más irányba viheti a ma estédet, mint tervezted.
2: Bika, a tested most hangosabban jelzi, hogy szüksége van pihenésre és valami finomra, mint bármikor eddig életedben. A hétvége közelettével egyre kevésbé érdekelnek a kötelező körök.
3: Folyamatosan jönnek az üzenetek, a meghívások és a na akkor mi legyen hétvégén kérdések a mai napon az ikrek felé. Mire mindenki döntésre jut, te már 3 új tervet kitalálsz.
2: Rák, most különösen jól esik majd kiszakadni a hétköznapokból. Egy nyugodt este vagy egy régi kedvenc filmet többet adhat, mint egy túlszervezett buli.
3: Kezdesz újra formába lendülni, kedves oroszlán, és ezt a környezeted is észreveszi. A hétvége előtt könnyen te lehetsz annak a társaságnak a középpontja, ahová beesel.
2: Szűz, fejben még listákat írsz, de közben egy részed már rég a szabadságára ment. Ha elengeded a kontrollt, sokkal jobb hétvége indulhat, mint amire számítasz.
3: Valaki feldob egy ötletet, amire elsőre nemet mondanál, kedves mérleg, aztán mégis ebből lesz a legjobb program. Most a spontán döntések működnek igazán.
2: No neked, kedves Skorpió, kezd baromira eleged lenni abból, hogy mindenki tőled várja a megoldást. A hétvége előtt fontos lenne, hogy végre te is kikapcsolj egy kicsit.
3: Egyre nehezebben viseli a monotonitást a nyilasjegyű. Fejben ugyanis már indulna valahová. Még egy rövid kiruccanás vagy random esti séta is feldobhat a mai napon.
2: Figyeld a kittit, Bak! Már csak túl akarod élni ezt a napot. Utána jöhet a pihenés. A hétvége viszont könnyen aktívabb lehet, mint eredetileg tervezted.
3: Most hirtelen mindenki találkozni akar veled, kedves vízöntő. Egy furcsa, váratlan beszélgetésből akár egy új ötlet, vagy egy új kapcsolat is születhet.
2: Halak, a hétvége közelettével egyre álmodozóbb hangulatba kerülsz, egy zene, illat, vagy régi emlék, teljesen nosztalgikus módba kapcsolat, a 3 napos hétvége jó lesz, hogy átéld, megéld.
3: Igen, illetve a következő nagyjából fél óra pedig arra lesz jó, hogy kibeszéljünk olyan furcsa szokásokat, amik állítólag magas intelligenciáról árulkodnak, úgyhogy ha vannak furcsa szokásaitok, akkor figyeljetek, mert lehet, hogy most fogjátok megtudni, hogy igazából zsenik vagytok.

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: Mondhat nekem akárki, akármit, ez az egyik legjobb dal, amit játszunk. 8:03 Buenos Morgan. Jó reggelt, Andi!
1: Jó reggelt!
0: Te más fogsz mondani, szia Roland!
1: Hát én nem vagyok
0: szeretel?
1: Ezen a véleményen.
0: Nem,
1: nem, tingli-tangli, nekem nem.
2: Nekem is tetszik. Bespidezték a 100 fok Celsiust.
0: Igen, annyira jó szerintem. Látom, Miki Manót, ahol hátul ott fürdőruhában egy vitorláson.
2: Pörög, brékel.
0: Amúgy a Balatonnál is gáz van, mert a Velencei tónál láttam, hogy milyen szárasság van. Balaton is fogy?
1: Nem olvastam
0: azt
1: róla. Nem.
0: A Velencei tónál láttam azt, hogy egy meleg nyári napon, amikor nem esik az eső, akkor olyan 1-1,5 centinyi víz tűnik el belőle, és most tart olyan 60 centinél. Tehát, hogyha kiszámolod a nyarat, akkor itt nagyon nagy baj lesz.
1: Hát ott már régóta probléma van egyébként, tehát ott már egy jó pár évvel ezelőtt is már ezt így képeken is mutatták, hogy mennyire gáz a helyzet.
2: A Velencei tóra gondolsz most?
1: Velenceire,
2: igen. Hát gyerekek, én voltam ott egy pár éve, mi nyaraltunk ott. Hát kerestem a tavat. Na, maradjunk ennyiben.
0: Most vagy megtanulnak járni a halak, vagy nagyon nagy baj lesz. És hallottátok, most volt egy ötletelés, hogy a Dunából lehetne átvezetni oda vizet. Csak egy kicsit körülményes, de hogy elvileg állítólag meg lehetne oldani.
1: És vele együtt azt a halat is, ami ugye tudjuk, hogy mire támad.
0: Hoppá! Az acsi falót.
2: Óvatosan a elerágó halakkal most már akkor nem csak a Dunában, hanem bárhol. Andi, még a Gallapataknál talán biztonságban vagyunk.
0: Sokat kutattam, pacu. Tehát, hogyha bárki kérdezi, akkor pacu.
1: Jó, én nem, nem tudtam, hogy kell kiejteni, mert nem ismertem ezt a halat.
0: Hát a fekete pákot meg igen, és akkor gondoltad.
1: Hát jó, de a C sok nyelvben K, szóval.
0: Jogos. Na, figyelj, itt az ideje annak, hogy akkor térjünk rá az agyunkra. Egy kicsit. Kicsit fejtegessük, hogy mennyire vagyunk IQ-sok.
2: IQ-sok?
0: Aha.
2: Te IQ-s vagy?
0: A Rolandot már kérdeztem, ő nagyon IQ-s, én kevésbé vagyok IQ-s, de ő hivatalos helyen nézette, én meg csak Vágó Istvánnal az ország nagy felmérésében. Andi, te valaha nekiugrottál ilyen felmérésnek?
1: Nem, én se tudom.
0: Jó.
1: De amúgy kíváncsi lennék rá egyébként.
0: De mert most az van, hogy sokan ugye nem hisznek ezekben a tesztekben, bár egyébként szerintem elég jók, de az van, hogy van, aki rá stresszel, meg azt mondja, hogy nem pont azon a napon csinálták, amikor jó lett volna mérni. Viszont képzeljétek el, hogy most teszt nélkül meg tudjuk állapítani, hogy mennyire vagyunk intelligensek, illetve a hallgatóink mennyire azok, mert összeszedtek 10 olyan rejtett tulajdonságot, amiről eddig nem biztos, hogy tudtuk, de a legtöbb magas intelligenciájú embernek ismerve.
1: Én csak annyiról tudok, hogy állítólag aki káromkodik, sokat káromkodik, az valószínűleg intelligens, mert
0: nem mondod,
1: változatos.
2: Te ezzel vigasztalod magad, ugye, Andi?
1: Igen, akkor egy szuper intelligens.
2: Ha ez igaz, akkor te extra intelligens vagy, igen.
0: Ez nincsen a szempontok között.
2: Amúgy ezt én is hallottam már.
0: Tényleg?
2: Tényleg.
0: De abba benne kell legyen, nem valami,
2: hogy... is nagyon intelligens volt.
0: Tehát akkor ízesen kell, nem?
1: Lehet tőle örökölted, nem?
0: Benne kell lennie ebben a nyelvi leleménynek. Tehát nem lehet az, hogy csak minden kötőszava az, hanem kell, hogy legyen benne valami fondorlat.
1: Hát gondolom az a változatosságra is vonatkozik. Tehát ilyen mucsi félére gondoljál.
2: Igen, amikor valaki olyan szépen tud.
0: Úgy, amikor kiadod az S betűket belőle?
2: Szépen szórakoztatóan. Na, jó. Mondjuk jó, akkor menjünk végig sorba. Azt hiszem, hogy mennyi 10 lesz? Talán
0: pont
2: igen, 10
0: van, és akkor vizsgálhatjuk magunkat, meg a hallgatók is vizsgálhatják magukat, miközben ezt nézzük.
2: Igen, akkor tessék így pipálni akkor. Az első, hogy éjjeli baglyok nagyon gyakran. A magas intelligenciájú emberek között feltűnően sok az olyan, aki este és éjszaka aktívabb. Ez nálam egyébként nagyjából pipa, én a legrosszabb típus vagyok. Tehát aki sokáig marad fönn, aztán hát reggel meg ugye korán kell, hogy keljen.
0: Amúgy tök érdekes. Itt vagyunk hárman a reggeli műsorban, úgyhogy gyárilag mind a hárman éjjeli baglyok vagyunk.
1: Igen.
2: Na, ez az. Ez megmagyarázza a műsort.
1: Ezért nézzünk ki, szépen reggelet.
0: Mert én azt vettem észre egyébként, hogy még akkor is, hogyha átneveled magadat valamelyikről valamelyikre, akkor is a szívedben, a lelkedben és a testedben te a másik maradsz. Tehát valakinek ez fekszik, valakinek az fekszik, és én soha nem leszek rigó típus annak ellenére, hogy most korán kelek.
1: Én nem tudom átnevelni magam. Próbáltam,
0: senki.
1: De nem megy. Tehát, hogy az a baj, hogy én próbálok néha összejön, nagyon néha, hogy én 8 órakor lefeküdjek, max 9-kor, de akkor is általában
2: akkor
1: forgolódom.
2: Is yeah.
1: Na mindegy, szóval... szóval nem megy.
0: Igen, de ez...
1: Nem, a 10 óra az, ami 10-11, és az a baj, hogy utána meg azon stresszelek, hogy már csak 3 órán van aludni, és az
0: igen,
1: úgy nem
0: de
1: jó.
0: Ez kb. Olyan, mintha bagolynak azt mondanád, hogy csipegessen magvakat a teraszon az etetőnkből, tehát hát, hogy ezt igen. Így nem lehet. Egy darabig próbálkozhat vele, de...
2: Akkor második, sokat álmodoznak. És ez az, hogy elbambulnak, ez nem mindig figyelmetlenség, hanem ők gyakran gondolkodnak párhuzamosan több dolgon, és fejben problémákat oldanak meg, avagy éppenséggel ötletelnek. Szerintem ez is igaz ránk.
0: De ez bizonytalan, mert lehet hülyén bambulni, meg lehet intelligensen bambulni. Tehát, hogy attól, hogy valaki bambul, attól még nem biztos, hogy IQ-s.
1: Mert szerintem nem tudsz intelligensen bambulni. Vagy
0: mutatom.
1: Hát nem tudom.
0: Ha kifolyik a nyálad bal oldalt, az azt jelenti, hogy jobb vagy fél tekéddel gondolkodsz, tehát intelligens vagy.
2: Ez olyan, mint hogy attól, hogy senki nem ért meg, még nem biztos, hogy művész vagy. Oké, magukban beszélnek. Ez rám abszolút igaz, gyerekek. Igen. Tehát, hogy már gyerekként is.
0: Ez most olyan, vagy voltam. Most nekünk mondod?
2: Hát az, ha figyelsz, az már csak a te bajod, érted? Tehát, hogy én úgy mondom, aztán aki odafigyel rá, odafigyel rá. Tehát eddig, nálam eddig háromból három, ez ugye furcsa dolog lehet ez a magukban beszélés, de hogy állítólag a hangos gondolkodás segíthet rendszerezni az információkat, illetve fókuszálni is. Na, negyedik...
0: De várjál, most ez is valamit azért elárul rólad. Tehát elmondtad, hogy a harmadik rád igaz, de meg se kérdeztél minket.
2: Mert megyünk tovább, de nincs idő. Tehát,
3: hogy mi az, hogy nincs idő?
1: Nincs idő.
3: Hova siet?
1: Csak számolt, hogy mennyi igaz rád.
3: Eddig igaz,
1: ez hányan eltartunk?
0: Szerintem rólan teljesíteni akar majd. Is.
2: Ennyi. Gyerekek, hát haladni kell, termelni kell.
0: Annyi csak gyorsan, egy pillanatra. Tehát akkor te is néha gyorsan? Beszélsz hangosan?
1: Én szoktam,
0: magadba?
1: Igen.
0: Eldumálgat? Jó, én is eldumálgatok. Roland, mehetsz tovább.
2: Köszönjük szépen. Káosz uralkodik az asztalukon. Hát ha valaki néha ránéz az irodai asztalomra, akkor ez igaz nálam teljes mértékben. Én átlátom. A zseni átlátja a káoszt.
1: Igen, ezt szokták mondani.
0: És átlátod más káoszát is, vagy csak a tiedet?
1: A másét utálom. Én például.
0: Jó, nálatok a káosz rendbe rakására nem is törekedtek? Tehát az csak úgy van, és
1: szoktam,
0: próbáljátok rendszerezni.
1: Én szoktam rendet rakni, csak aztán utána ugyanolyan rendetlenség lesz egy óra múlva.
0: Tudjátok, mi az érdekes? Az asztalon nálam is oké, de hogy a számítógépes asztal, az tök sokat elárul valakiről, és az érdekel engem, mert nálam ott például többnyire rend van, ha megúszom a dolgokban, akkor nincs, most pont nincs, de hogy nálatok a számítógépes asztal úgy néz ki, hogy azon minden oda van hányva.
2: Nem, én ezt nem szeretem. Tehát,
0: ugye?
2: Nem, az engem zavar. Igen, tehát ilyen hogy fájl, legyen rendszerezve mappákban.
0: Neked sincsenek kint a koreai képek, meg ilyenek.
1: Nincsenek.
0: Jó. Roland, akkor eddig nagyon intelligensek vagyunk?
2: Hasítunk, kérem.
0: Jó,
2: szépen, abszolút tovább. Hasítunk.
0: Nincs idő, folytasd.
2: Igen, olyasmik is érdeklik őket, amit mások észre sem vesznek. Tehát gyakran ilyen részleteken kezdenek el gondolkodni. Akkor várjál, akkor szerintem anyám is az, mert ő nézett úgy mindig sorozatokat, meg filmeket, hogy olyan jó az a kanapé. Érted, figyelsz a cselekményre, anyám meg kiszúrta, hogy milyen szép a háttérben a kanapé.
0: Erre kitalálom, melyik filmet néztétek, a fűrészt? mit néztetek?
1: Miben abban nincs is kanapé van. Kanapé.
2: Nem, fogalmam. És nem ilyen castingos film volt fekete bőr kanapéval, jó? Tehát, hogy nem tudom. Valami sorozat volt egyébként, azt hiszem, tehát valami Barátok közt, vagy nem tudom.
0: Igen, de ez a részleteket figyeled, ez néha félre is tud vinni. Tehát néha olyan dolgokon kezdesz el gondolkozni szerintem, amiken lehet, hogy nem kéne. Tehát jellemző amúgy, hogy elveszel ilyen apró dolgokban?
1: Hát azt szoktam, igen.
0: Figyeled?
2: Andi, hogy olyasmiken gondolkozik, amiken nem kéne, hát nőből van, persze, hogy jellemző.
0: Jó, most mielőtt kielemzem itt a dolgokat a stúdióban...
1: Elkapsz egy.
2: Tudom.
1: A héten már amúgy is túlzásba vitted.
0: Arra figyelj, hogy közben mondjál valami ízeset, hogy bizonyítsd az intelligenciádat, miközben megvered a rohadott élőadásban.
1: Csak 12 karikás van.
2: Hát a Andihoz meg a 42 is kevés
0: lenne. Miközben a Rolandot élő adásban itt szétvered, de közben bizonyítsd valahogy az IQ-t is, jó? Aztán, na én itt fogok elvérezni először szerintem.
2: Nem félnek a nehéz beszélgetésektől.
0: Nem, akkor a következőnél, bocs.
2: Vagy ott, hogy nem is tudod, hogy hol tartunk, igen. Gyakran jobban bírják a vitákat és a kényelmetlen témákat is. Szerintem ez egyébként inkább személyiségfüggő, mint intelligencia.
1: Szerintem
2: tehát
1: is.
2: Van, aki belemer állni jobban ezekbe, valaki meg teljesen ugye ilyen konfliktus kerülő típus.
0: Hát vagy az intelligens ember felméri, hogyha beleáll egy ilyen helyzetbe, akkor utána ugyan kellemetlenebb lesz neki rövid távon, de hosszú távon nyer vele, és kvázi magának kedvez azzal, hogyha bevállalja a rövid távú rosszat a hosszú távú jóért.
2: Na, ez egy nagyon szép logikus gondolatmenet volt. Büszke vagyok rád.
3: Köszönöm.
0: Na, itt fogok elvérezni, itt tuti.
2: Inkább olvasnak, mint görgetnek.
1: Hát ez...
2: Ez mondjuk manapság egy általános ilyen társadalmi korkép szerintem, hogy nagyon sokat inkább
1: sajnos,
2: görgetünk.
1: Igen.
2: Én hosszabb könyvet, meg hosszabb írományokat én nem szeretek monitoron nézni. Valahogy nekem az nem.
1: Hát a monitoron én se. Hát jó, most már azért e-bookon van, de a monitor, tehát így számítógépen én se szeretek olvasni. De inkább olvasok, mint hogy TikTokozok.
0: Próbáltatok meg könyvet görgetni? Tehát, hogy az meg nagyon nehéz.
1: Így lehet görgetni, ha akkor így. Nem így.
2: Úgy, hanem Egy balra húzott.
0: Ezen nézem a hallgatókat, szegény Mónika az elején kiesett, azt mondja, hogy már buktam, én korán fekszem. Úgyhogy
2: az nem kizáró, ne az csak egy, a tízből az csak egy.
0: Jó, nekünk is volt egy, ami most bukó.
2: Aztán szeretnek egyedül lenni. Nem azért, mert hogy antiszociálisak, egyszerűen szükségük van arra időnként, hogy kizárják a zajt. Igen. És ez nekik feltöltődés.
0: Uh-huh. Egyre inkább egyébként. Én régen is szerettem ilyen melankóliába vonulni, Charlie-t hallgatni esőben, tehát az egy jó dolog.
2: Sírni,
0: de az más miatt volt. De hogy egyre inkább szeretem. De ebben lehet, hogy az is benne van, hogy nagyon zajos minden körülöttem, és akkor néha kell egy kicsit, hogy akkor most lájon az agyad.
2: Igen. Nem szeretnek kikapcsolt aggyal létezni. Ú, gyerekként nagyon bólogatok. Pedig ezt meg kellene tanulnom.
0: Én annyira szeretnék kikapcsolt aggyal létezni, tehát hogy nem processzál valamin, és nem pörök, hogy akkor azt kell megoldani, azt ott tűzővel. De nem lehet kikapcsolni.
1: De ki lehet egyébként.
0: Hogy mi idő kell hozzá?
1: Nem, a meditáció amúgy tényleg segít. Tehát, hogy én tudom ajánlani, hogy mindenki próbálkozzon meg vele, még akkor is, hogyha nagyon pörög az agyad, mert az elején nekem is az volt, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már a jövő hónapi bevásárláson gondolkodom, meg akkor még ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, és utána tudatosan rá kell venned magad, hogy jó, nem, most a zenét hallgatom, most azzal megyek, tehát, hogy az a baj, hogy vissza kell rántani magad, de egy idő után, ha sokat csinálod, akkor utána be fog állni, és akkor utána már hidd el, hogy ki fogod tudni úgy üríteni az agyat, hogy már nem fogsz máson gondolkodni.
0: Egyébként bravúros, hogy minden megszólalás előtt ezt meg tudod csinálni, hogy így kiüríted az agyadat, és
2: és így ülsz be ide hozzánk.
0: Csak viccelek. De hogy ezt tehát akkor gyakorolni kell. Hogy csináljam? Még egyszer, tehát most akarom. Hogy csinálom?
2: Most akarom, most nem érek
1: de
2: rá.
1: Most nem most. Tudsz, hát így nem arról, tudsz, hogy közben beszélgetünk, így nem
0: akkor
1: tudsz.
0: Nem beszélek, hát
1: 5-10 percet naponta egy meditációt hallgass meg. És próbáld meg az agyadat mindig visszarántani, mert el fogsz kezdeni máson gondolkodni, de mindig próbáld magad visszarántani.
0: De mire gondoljak? Mert olyan nincs, hogy semmire nem gondolok. 5-10 perces dalnálunk
1: nincs. A zenére gondolj meg a szövege, ami alatta megy. Arra figyelj, a szövegre figyelj. Ami alatta
2: megy, doktor Véres!
1: Azt csináld. Hát ha neked ez a meditációs zene.
2: Vagy pedig kemények a bambuszok, ugye? Hát ja. Még az lehet. Na és akkor van a 10., mert ezzel még adósak vagyunk. Utálják a small talkot. Tehát amikor időjárásról kell, vagy ugye ezek a kötelező udvariassági körök.
0: Ja, azt gyűlölöm.
1: Azt én is.
0: Azt annyira. És én annyira, hogy az a baj, hogy amikor érdekem fűz hozzá, hogy valakivel small talkoljak, még akkor is inkább megtrollkodom. Tehát, hogy olyanra kérdezek rá, ami engem érdekel, senkit nem. Egyébként jobb beszélgetések születnek belőle, de ez a rövid hello, hogy vagy mi van veled, hány fok van, ez nekem nagyon idegen. Fúj.
2: Tehát small trollk gyakorlatilag, amit te folytatsz.
0: Hányából igen, tehát ez nekem nem válik be. Az érdekelne engem, hogy most itt végignéztük magunkat, a hallgatók is végignézték magukat. Szerintetek ez az intelligenciáról mennyit mond el? Tehát, hogyha most gondoljatok, ne mondjátok ki, gondoljatok a szerintetek legkevésbé intelligens emberre. Jó, akkor 3-ra mindenki a nevet. Megvan?
1: Én nem fogok mondani, nem. Jó, de nem akarok senkit meg
0: de rá gondoltatok? Tehát megvan a fejetekben a szerintetek legkevésbé intelligens ember.
2: Hát most pörgetem a Mónika Show szereplőket, így a fejemben van egy pár jelöltem.
0: De megijedtem, hogy mondasz egy nevet. Jó, na, hogy szerintetek rájuk ez a 10 dolog, ez tényleg nem igaz? Vagy a többségük? Mert oké, hogy most ránk azt mondjuk, hogy a többség igaz volt, de akkor a legkevésbé intelligens, mondjuk az éjjeli bagoly, ez nem sokat van, álmodozás szerintetek ott nincs, magukban beszéd nincsen, szerintem van.
2: A részletek, tehát arra lehet, hogy nem az figyelnek lehet. Annyira, lehet, hogy nem is olvasnak amúgy,
1: ja,
2: tehát az simán...
0: Átgörgették a tesztet, úgyhogy nem tudják.
2: Kikapcsolt aggyal, hát tudnak létezni, mert sokan úgy élnek évtizedeket. Igen, egyébként van egy jó pár, ami szerintem a kevésbé intelligens emberekre nem igaz.
0: Jó, akkor valamit bebizonyítottunk, valamit nem, mindenképpen érdekes volt. Andi, akkor kikapcsolom a kamerát, és akkor mehet a pofforról annak, jó?
1: Jó.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Vágj bele most 10-es
0: és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Vágj bele most 10-es később. Tető, szigetelés,

0: ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Kettől minden hétköznap estétől reggelig zárva lesz a pesti alsó rakpart az autós forgalom előtt. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsó gallán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrkapitánya azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. A BKKB munkája a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjed ki az országos rendőrfőkapitányság útmutatásai és meghatározott prioritásai alapján, ismertette a rendőrfőkapitány. Molnár Gábor a BKK legfontosabb feladatának nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik, ami szintén ezt a célt szolgálja. Új rugalmas forgalmi rend lép életbe május 26-án 2-től a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája csütörtökön az MTI-vel. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart. Mint írták, a jövő héttől érvényes rugalmas forgalmi rend, amelyet közúti kapuval biztosítanak, a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva figyelembe veszi az autósok szempontjait is. A Budapest közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe. A tervezett forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben, ezt követően a megszokott kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpart nyitás lép érvénybe. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek, 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja, a program ingyenes. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színikritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhérháza, az Omerta, a Haza, vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell készülni, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan!
2: 8 óra múlt 5 perccel, Buenos Morgan, Komárom-Esztergom megye. Jó reggelt, Illyés Roland. Jó reggelt, Andi. Ott a szomszédszobában az üvegen túl. Jó reggelt én.
3: Az üvegen túl, igen. Ez nem az üveghegyen.
2: Az üveghegyen túl. Az alkoholisták ott vannak, igen.
3: Igen, meg az a repontnál van, nem?
2: Tehát... Ja, nagyjából így. Na, sikerült felfrissülnöd? Nekem igen. Jó volt ez a kis 10 perc.
3: Jó volt, igen. Na, hát Andi közben ugye dolgozott, tehát...
2: Hát valakinek dolgozni kell.
3: Ki tudtunk menni. Na, az a helyzet, nézem közben a helyzetet az M1-esen, a főváros felé vezető oldalon. Ugye itt azért korábban már beszámoltunk arról, hogy nagyon hasonlóan mondjuk a tegnapi helyzethez, Tata magasságában láttunk egy erőteljes torlódást. Hát ott a tatai lehajtónál van egyébként torlódás, de nem az M1-esen, hanem a lehajtónál, ott a Tata környék közötti útnál.
2: De ez hogy?
3: Azt nem tudom. Hogy
2: lefele
3: ez...
2: vagy fölfele?
3: Hát,
2: de csak azért, mert fölfele értem, mert ugye tök néz fölmenni az egyik nap, rajtam is majdnem átszáguldott egy román kamionos, mert ugye pikpak föl kell gyorsulni.
3: Nem a lehajtón van, hanem a Tata környék közötti úton,
2: a lehajtónál.
3: Lehajtó után, így van.
2: De akkor mégiscsak az van, hogy A meg B út találkozik, tehát hogy cipzárelv emberek, cipzárelv.
3: Te... Ezt miből számoltad ki?
2: Beragadt a cipzer?
3: Matematikus vagy tényleg?
2: Matematikus?
3: Na, kérem szépen. Tatabánya után van most torlódás. A torlódás arrébb mászott a térképen. Tehát Tatától elment így Tatabánya után.
2: Tehát akkor ezek már az úti céljukig együtt torlódnak? Így összetorlódtak és mennek lassan együtt.
3: És együtt haladnak a torlódások. Együtt haladnak Pest felé. Lehet? Igen. Na, szóval, hogy Tatabányától van jelen pillanatban Szárligetig egy torlódás, jó?
2: Okay.
3: A torlódás 1.0. Aztán ott hát nagyjából Bicske és Herceghalom között torlódás 2.0, és rögtön Herceghalom után torlódás 3.0, úgyhogy ezzel kell, hogy számoljatok. Hát ez így utóbbi talán a legenyhébb, ami masszívnak tűnik, az itt most tényleg a Tatabánya utáni szakasz, és mondom, ott nem tudom, hogy a Tata környék közötti úton jelen pillanatban miért látom azt a piros csíkot, a torlódást, de valami okozza, ha arra jártok, írjátok meg nekünk, ahogy egyébként megírhatjátok azt is, hogyha velünk játszotok, hogy hajrá kék tigrisek, plusz a saját nevetek, ezzel nyerhettek 4 darab belépőt vasárnapra az Európa Kupa döntőre. Na de mit is kell fülelni?
2: Ja, van egy hangunk, egy hangeffektünk, amikor is 7 méteres büntetőt dobunk, és az vagy bemegy, vagy nem. De az tuti, hogy a te SMS-ednek egy percen belül, amikor ezt meghallod, be kell jönnie ide hozzánk, hogy részt vegyél a sorsolásunkban, 0620 978 9785. Tudod, mi érdekelne? Egyrészt azt jó tudni, hogy ugye az általad mondott torlódások között jó a forgalom, de hogy vajon a 3 torlódásból, amit most mondtál, melyik torlódásban hallgatnak minket többen? Tehát melyikben vagyunk első piacvezető torlódás?
3: Jó, akkor aki most a torlódásban minket hallgat.
2: Írjátok meg, melyikből hallgattok minket?
3: Igen, tehát hogy vajon az első torlódás, ugye, az a Tatabánya után, Tatabánya Szárliget, avagy a Bicskei torlódás, avagy már a Herceghalmi torlódás. Hol torlódtok ti éppen?
2: Ez jó, 0620 978 9785, és mi pedig ebben az órában sem hagyunk cserben senkit. Nem sokára bezuhan a stúdióba szerintem ma Kata, és hoz nekünk 3 nevet, a Ki vagyok én rovatunk jön, amit egyébként videóban is közvetítünk, ilyenkor a fejünkre rakunk híres embereket, és átszellemülünk, és ki kell találnunk a többiek segítségével, hogy kik is vagyunk mi valójában.
3: Bizony, így van, úgyhogy ezt hozzuk nem sokára, aztán egy picit kiruccanunk Dubajba.
2: Jó, de jó.
3: Sajnos csak így a fantázia szintjén,
2: hát
3: azon
2: voltál.
3: Belül is a női strandra, mert hogy megnyílt a világ első csak nőknek fenntartott strandja.
2: Végre.
3: Dubajban, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, hát sok nőkkel, nem? Tehát, hogy
2: hát
3: sok nőkkel, de szépen mondtam azért, na, sok ez, nővel, így van.
2: Ezt frankon úgy kéne csinálni, hogy legyen VIP egy, tehát, hogy 10 férfit beengednek per nap.
3: Hát figyelj, ott szerintem a férfiak kedvenc úszás neve valóra válik, ez a 200 női mell.
2: Azt, milyen szellemes! És hogy beágyaztad ebbe? Erre 6 óta készülsz, nem?
3: Igen, sőt, már tegnap óta.
2: Jó, nagyon helyes. Jó, ez lesz nagyjából, erről beszélgetünk, meg közben nyilván pörgetjük a dalokat is. Most én azon agyalok, itt görgetem az SMS falat, hogy mennyi tigrises üzenet jön, tehát szerintem az emberek kapcsoltak, hogy ma van utoljára ebben a szezonban ilyen játékunk, és igen, tök értékes a jegy is, tehát ez egy nagyon különleges és nagyon klassz meccs lesz, úgyhogy nagyon füleljetek, jó? Én pedig mindig nézem az SMS falat, hogyha megszólal ez a bizonyos effekt, akkor utána 1 percetek van maximum az SMS Viber számunk, tehát még egyszer 0620 978 978.

0: Igen. Vagy pont, hogy nem.
1: Oké. Okay.
0: Hasonló a karakteretek.
1: Vikinges sorozatban vagyok?
0: Nem.
1: Ez nem is alacsony.
0: Műfaj, műfajra menj rá, hogy milyen.
2: Igen.
1: Jó, szuperhősös dologban
0: nem.
1: vagyok?
0: Nem.
1: Hát a koreaiak nem kövérek.
2: Nem.
0: Hát nem.
1: Tehát az nem az a vonal. Hínye, műfaj. Jó, vicces maga a mű, amiben vagyok?
2: Igen. Igen.
1: Viccesnek is van számva. Értem.
2: Igen. Jó, és szokott menni azon a csatornán, amit régen néztél nagyon sokat.
1: Gyerekeknek szólok?
2: Nem.
1: Nem annyira gyerekeknek?
2: Nem annyira.
1: És olyan a magyar hangom, aki nem régiben szerepelt itt a műsorunkban?
2: Hát születésnapos volt. De a magyar reklámban is szerepel a magyar hangod. Reklámokban. Egy elég idegesítő reklámban.
1: Ja, és sejtem. Oké. Haj, melyik lesz? Egy régi sorozat, amiben csúnyán beszélnek a kis gyerekek?
0: Igen.
1: Akkor ez Eric Cartman.
0: Így van.
1: Tényleg a Tomi írta. Hú. Izgultam.
0: Ez melós volt.
2: Ja, igen.
1: Csírek. Na jó, szép volt. Andi, te jössz.
2: Na, várjatok.
1: Jó.
0: Oké. Okay.
1: Egyébként ez is oldalhelyes.
2: Oldalhelyes, jó.
1: Szerintem működik.
2: Jó, nő vagyok?
0: Nem.
2: Férfi?
1: Igen.
0: Hát.
2: És kitalált karakter, vagy?
0: Kitalált.
1: Sajnos csak kitalált. Úgy bánom, de sajnos csak kitalált.
2: Filmben játszok? Horrorfilm?
0: Nem.
2: Vígjáték?
0: Nem.
1: De amúgy humoros.
0: Van benne humor is.
2: Marveles?
0: Nem.
2: Van benne humor is. Romantikus, nem. Akciófilm?
0: Nem annak mondanám. Nem.
1: De hát
2: akkor valamire
1: így egy
2: kategóriájuk már be, thriller,
0: kalandfilm. Kalandfilm leginkább, talán, ugye? Azt hiszem, hogy talán oda
1: történelmi dokumentarizmus, nem.
2: Jumanji?
0: Nem.
2: Várjál, mi van még? Szóval férfi vagyok.
1: Igen.
2: Oké, okay. Jól nézek ki?
1: Amúgy igen.
0: Igen.
2: Magas vagyok?
1: Középmagas. Te nem vagy alacsonyságodról híres, de nem is vagy ilyen égi messzelő.
2: És fehér a bőröm?
0: Uh-huh. Igen.
1: Kérdezz egy kicsit a frizuráról is, ilyen arcberendezés.
2: Szőke.
1: Nem.
2: Barna.
1: Uh-huh. Okay. És hát ilyen barnás fekete, igen.
0: Férfiaktól kérdezed a hajszínt, érted? Tehát, hogy most... Na.
2: Hát jó, azt csak el tudod dönteni, hogy barna van. Vagy...
1: Nagyon sötét jellegzetes.
0: Színű. Szerintem fekete.
2: Fekete?
0: De sötét színű hajad van, az biztos.
2: Várjatok. Van megmentendő hölgy a filmben, amiben játszok?
1: Van.
0: Hát abban mindegy,
1: egyet, amiben nincs.
2: Mondjuk az is igaz. De hát jó, most a kalandfilmekben...
0: Hát a Rokkó filmjeiben mondjuk kevésbé, de ott nem megmenteni kell.
1: A foglalkozásoddal kapcsolatban is egy picit így...
2: Hát a kalandfilm felfedező?
1: Aha, igen, hát, végül is igen.
0: Te azért...
2: De
1: én kópé felfedező.
0: Kópé felfedező. Dóra.
1: Egy igazi kalandor.
0: Dóra.
2: Istenem, várjatok, mert most azért jutott eszembe a... De semmi
0: nem. Eszembe, nem jutott eszembe.
1: Oké, a kedvenc...
2: Az ostoros a...
1: Ostoros? Az zöld szemes ostoros?
2: Nem, a Harrison Ford játsza.
1: Ja, az Indiana Jones, de nem.
2: De aztán rájöttem, hogy nem fekete a haja.
1: Nem.
0: Már azt hittem valami szodomazó irányba megyen itt a korbácsot.
1: Kedvenc.
0: De olyanokat mi nem ismerünk.
1: A kedvenc alkoholos italod, amit nem vetsz meg, az a rum.
0: Na, hát ugye.
2: Ja, hát akkor tudom, akkor Johnny Depp, és akkor a... Várjál, nézd már, nem jut eszembe a neve. Jack Sparrow.
1: Veréb János.
0: Az, így van, igen.
1: Jó!
0: Ez nagyon nagy segítség volt, Ádi.
2: Igen.
1: Úgy éreztem, hogy a múlt heti után egy kicsit meg kell nyaldosni Andi lelkét. Mert ugye vedd fel a fejhallgatódat? Andi, rólad tudom azt, hogy...
2: Szeretem, hogyha szeretnek.
0: Ja, igen.
2: Igen.
1: Drága hallgatók, de szeressétek Andit.
0: Nem biztos, hogy szereti, ha a lelkét nyaldosni.
2: Szeretem, hogyha szeretnek.
1: Ezt még nehányszor.
2: Ezt így is hallom.
1: Amúgy lehet, hogy belenyomom a hírekbe.
0: A hírek közé.
1: Tegnap buszban esetben szeretem, ha szeretem.
0: Na, kézis effektre tessék fülelni, jó, az biztos, hogy jön nem sokára is, 4 darab jegyet lehet nyerni, ma utoljára, az egész szezonban, ráadásul talán a szezon legfontosabb és legjobban várt meccsére, az Európa Kupa döntőre, Molta Tabánya KC Ohrid, ahogy meghalljátok, a 7 méterest 2 dal között, erre egy

0: Olyan egyértelmű hangeffekt fog utalni, akkor tessék elküldeni a hajrá kék tigrisek kifejezést, meg a saját neveteket. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
1: Nem sokára megyünk dubajozni.
2: Forrás

egy kedvenc slágered, nálunk tuti megszólal. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Alapozz a nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nekem egy csoda kell. 42 perccel múlt, 8 óra, Buenos Morgan, itt az Andi, itt a Roland. Dubajozni fogunk, és házi Dubaj szakértőnk itt van, aki egyébként már lektorálta a cikket, tehát itt már kijavított, hogy ez nem is úgy van, meg nem is azon a strandon, meg az nem is igazi homok, meg AI, meg nem tudom. Ilyes, Roland.
1: Hát azért nem erről van szó, hogy nem igazi homok. Igazi az a homok.
0: Túloztam?
1: Némileg sarkítottál.
0: Akkor javíts.
1: Na, szóval megnyílt a világ első csak nőknek fenntartott strandja Dubajban.
0: Végre.
1: Ahol többek között éjszakai strandolásra is lehetőség nyílik, és csak női személyzet van. Tehát, hogy odafigyeltek arra, hogy tényleg férfi azon a területen ne legyen. Egyébként ez a terület, ahol ez megnyílt, ez egy 300 méteres szakasz, az Al Mamzar Beach részeként. Ez Dubaj és Sharjah között van egyébként, tehát, hogy Dubajnak...
0: Tehát Dubajnál balra.
1: Dubajnál balra, így van. Hát, attól fokornai jössz, mert valamikor jobbra, tudod.
0: Ja.
1: A Dubajtól egy kicsit északra, a Dubajnak az északi részén van, és pont azt mondtam itt egyébként neked, Ádi, hogy itt betettek egy képet illusztrációként, hát nyilván beírták, hogy Dubaj Beach, vélhetően így volt az újságíró, és betett egy teljesen más strandról képet, szóval ennek köze nincs az Al Mamzarhoz, mert ez egyébként egy jól észrevehetően a Jumeirah Beachnek egy része.
0: Ja, én is egyből levágtam.
2: Igen, persze, mindenki levágja rögtön.
0: Há, mert egyébként
2: de amúgy meg miért nem írja hozzá?
1: Tehát, na ugye? Tehát, hogy simán.
2: Akkor kidobja.
1: Mert az Al Mamzar Beach-ről is lehet képeket találni.
0: Hát szóval... figyelj, úgy látom, Vas Julianna nem Dubajban nyaral.
1: Nem jár dubajozni.
0: Nem, ilyen. Valószínűleg ő a velencei tavon.
1: Júlia nem akar a földön járni, meg dubajozni.
0: Igen, tehát ő a velencei tavon sétálgat tevékkel.
1: Ezt is tudjuk. Egyébként pedig ugye azt is lehet tudni nyilván, hogy ugye rengeteg muszlim él ott, és ott azért nagyon sokszor, jó magam többször jártam arra, tehát azért vannak ilyen személyes tapasztalataim, hogy például az ilyen wellness részlegen is van külön női rész, meg férfi rész.
0: Jó ötlete szerintünk a csak női strand. Engem sért?
2: Miért sért?
0: Hát mert ebben a PC világban most valakit megkülönböztetünk csak azért, mert nő meg férfi, nem áll.
2: Hát nem azért, szerintem ez nem azért jött létre egyrészt, hogy megkülönböztetés, hanem hogy szerintem kényelmesen érezhessék magukat a nők.
0: Mert amúgy kényelmetlenek vagyunk számotokra a strandon?
2: Hát
0: mert
2: én
0: azt gondolom,
2: igen.
0: Hogy... Na, mesélj. Azt gondolom, hogy pont azért jár egy csomó csaj strandra, mert ott vagyunk mi. Márhogy... A Roland, meg én.
2: Hát aki feltűnési viszketegségben szenvedő, biztos, hogy azért jár, hogy csorgassátok a nyálatokat, de én például nem azért járok strandra.
1: Most egy világ omlott össze bennünk.
0: De jobb az, hogyha egy kerítésen kívülről csorog be a nyálunk, de nem lehetünk bent?
2: Kerítés? Ja, mondjuk igen, azt nem tudjuk, hogy mennyire határolódik el ez a strand.
1: Hát tehát, gyanítom azért az ottani viszonyokat ismerve, nem nagyon tűrnék meg, hogyha rédlándám, te ott próbálnál kukucskálni a kerítés mellett fölött, mert te meg fölötte is tudsz, nekem az esélytelen.
0: És hogyha kívülről beúszom, hát az egész vizet csak nem zárják le.
2: Egy másik strandról oda elvezel.
1: Akkor tudod, elkezdenek visítozni a nők, nem úgy, mint amikor cápa jön, de valahogy hasonlóan.
0: Ja, értem.
1: Segítség, férfi!
0: Nekem volt ez az ötletem, hogy én azt csinálnám, csak az a baj, hogy Dubajban nem feltétlenül a pénzre mennek, mert az már van, hanem hogy azt csinálnám, hogy mondjuk eladnék minden nap 10 VIP jegyet. Uh-huh. És akkor 10 férfi bemehet. De minden nap csak a rohadt drágán. Azt nem adnád? Tehát, hogy azt a pénznek egy részét szétosztanák a bent lévő nők között. Még mindig hát olyan viszonylag tiszta a hely, de azért páran vannak.
2: Aha. De miért akarod ennyire, hogy bemenjenek oda férfiak? Nem kell.
0: Mert az nekem gyanús, hogyha csak nők vannak egy helyen.
2: Csináljanak akkor ott csak biztos, külön férfiaknak is.
0: Ti mit csináltok ott benne? Szövetkeztek?
1: Nem, sok nők is helyen összezárva.
2: Világuralomra törünk,
1: nem.
2: Igen,
1: összeveztek általában. Sok nők is helyen összezárva, abból veszekedés lesz leginkább. Itt mondjuk nem biztos, bár egyébként teszem hozzá, abszolút szubjektív vélemény, hogy szerintem a nők egymással sokkal kritikusabbak, tehát, hogy egy ilyen csak női strandon szerintem sokkal több ítélkezés van, mint amikor férfiak vannak ott.
0: Na, az tuti. Az tuti.
2: Egyébként, igen, de az nem szexuális töltetű, érted? Tehát akkor abból tudod, hogy amúgy vagy irigy rád, vagy csak simán kirevet, vagy nem tudom, kicikiz, de nincs az benne, hogy érted, hogy
0: és
2: ilyen...
0: ha valaki leszbikus, honnan tudod, hogy a melletted lévő
2: mondjuk
0: nem az?
2: Mondjuk az igaz. Nem tudom, de ők szerintem másképp viselkednek, vagy nem tudom, tehát nem látod rajta ezt a kiéhezett tekintetet.
1: Hát gyerekek, itt szerintem azért a vallás is kőkemény szerepet játszik. Én azért Dubajban láttam olyan helyi, tényleg mélyen vallásos hölgyeket strandolni, akiknek, hát ugye azért az ő fürdőruhájuk az nem az, amit mi fürdőruhának hívunk, mert hogy alapvetően ugye hordják a hijab, azt hiszem úgy nevezik ugye a fejükön, illetve ugye a burka. Na, a fürdőruha az nagyon hasonló a burkához, tehát egy ilyen egész testet takaró történetet kell elképzelni.
0: De én már magyar wellness fürdőben is láttam, én mindig sajnálom őket.
1: Hát igen, tehát hogy ez mi szemünkkel nézve nagyon különös.
0: De itt akkor igen, itt bemehetnek-e nélkül, ha csak nők vannak?
2: Szerintem igen, szerintem ezt azért hozták, hogy ők is kényelmesebben strandolhassanak. Azt nem tudom egyébként, de én ezt sejtem mögötte.
0: De mert akkor miért csak most? Tehát akkor ez tök fontos.
2: Tehát hát ha ebből már... a szempontból van, akkor igen, akkor ez tényleg fontos.
1: Igen, eddig ez nem nagyon jutott eszükbe, hát eddig inkább rámentek arra, hogy ugye a turistáknak próbáljanak kedvezni. Lehet, hogy ez is olyan, mert lehet, hogy vannak olyan turista hölgyek, akik például egy átlagos strandra nem szívesen mennek le, mert mondjuk tényleg nem szeretik, ha vizslatják őket, vagy nem szeretik mutogatni magukat, itt viszont bátrabban, felszabadultabban mennek pihenni.
0: De amúgy, Andi, amit mondtál, hogy nem bámulnak minket szájtátva meg izé, ez minden strandélménynél előjön? Tehát, hogy ez olyan, ami a strandolásodban egy velejáró rossz, és tuti, hogy jön?
2: Nem feltétlenül jön, de azért gyakran előfordul.
0: És teszel valamit ellene? Tehát tegyük azt, mit tudom én, hogyha elmész egy lángosért, akkor fölveszel egy pólót, vagy körbetekered magad, vagy imádom ezeket a vízi szoknyák, vagy mi az, amit fölvesznek a fürdőruhára a nők. Tehát, hogy ilyeneket csinálsz, vagy egy búvár szemüveget, kopoltyút, valamit fölveszel?
2: Felszoktam venni,
0: igen. Keresztrejtvény újsággal takarod magad hátulról? De... ott van, hogy füles?
2: Jó ötlet, de nem, felszoktam öltözni.
0: Te, hogy akkor ez szokott? Aha, értem.
1: Általában strandruhákat azért szoktak vinni a hölgyek, és akkor ezt ilyenkor igen, ugye magukra dobják.
2: Én kényelmetlenül érzem magam csak bikiniben.
0: Roland,
2: vagy fürdőruhában.
0: Mit szólnál egy olyan strandhoz, ahol csak férfiak vannak?
1: Hát ott kit nézel?
0: Viszont nem kell szégyenkezni soha.
2: Egymás hát, gondolom. Nézitek.
0: Igen, tehát hogy ott nem kell behúzott hassal bemenni a vízbe.
1: Na, igen, ez mondjuk igaz, hogy ott akkor tényleg felszabadultabbak lehetnek a férfiak is. De hát kicsit stílus, érted?
0: Nálunk jobban fogy a sör, nálatok mi a strandkaja?
2: A strandkaja?
0: A nőknek a strandkaja.
2: Nem tudom, szerintem saláta. Nálunk is ugyanaz szokott lenni a lángos általában. Nem, hát én legalábbis lángos, vagy nem tudom, mit szoktam enni.
1: Palacsintát
2: mindenképpen, akkor halat szoktam.
0: Ciki-e,
2: enni,
0: ha a csak férfi strandon fölfújok egy ilyen unikornis matracot?
1: Szerintem nem.
0: Tehát ez belefér.
1: Szerintem simán.
0: Tudnád okay. szeretni amúgy? Amúgy szerintem én nem, mert a...
1: Azt, ahogy te felfújod, az nem biztos.
2: Vicces lenne.
1: Az unikornis matracot, igen. Vagy a flamingósat.
0: Nekem az a zavaró ebben, hogy itt ugye a család ki van iktatva. Tehát, hogyha aha. te ott vagy, és van egy férjed, mert nyilván előfordulhat, hogy van, meg van egy gyereked, akkor ez már nem. Tehát akkor ilyen kis privát strandokat kéne létrehozni a családoknak.
1: Na jó, de ott van rengeteg nyilvános strand.
2: De szerintem ide a nők vihetik a gyerekeket.
0: Tehát, és a férj?
2: Hát az maradjon otthon, vagy az menjen a rendes strandra, és akkor ott stírolheti a nőket, azt az asszony nem is látja.
1: Nem, hát itt az van szerintem, hogy ez egyébként tényleg kizárólag nőknek, tehát itt se gyerekek, se férfiak, ja, elvileg semmi. Tehát, hogy van ugye számtalan nyilvános strand, ők mennek oda a családok, a férfiaknak nincs külön, tehát, hogy ők meg hát miért is akarnánk, és a férfiak miért akarnának külön csak férfiak között strandolni?
2: Hát egyébként
1: mondjál
2: igen.
1: rá egy indokot, egy motivációt.
2: Nem tudsz.
1: De, és ez mind, így van. De,
2: csak,
1: van.
2: Csak akkor, nem, hogyha a gyerekek sem mehetnek.
0: De most igen.
2: Akkor az nektek is megéri, mert akkor nem kell a gyerekekkel foglalkozni.
0: Maximum annyi lehet benne, csak az a baj, hogy ilyen értelemben, bár rendkívül maszkulin és férfiasnak tartom magam, és az is vagyok egyértelmű, de ebben az értelemben egy kicsit igen. nem vagyok az. Jó, hát az az igazi férfi, aki magára merik enni a női tusfürdőt.
1: Unikornisos
0: matraccal. De hogy ebben a vonatkozásban én nem vagyok igazán férfias, de hogyha ilyen meccsnéző napot, vagy valami sportos dolgot tartunk, akkor lehet, hogy lehetne benne valami, mit tudom én, VB-n csak férfiak, csak sörizé. De ott is egy idő után meghal a buli. Tehát, hogy ez nem mehet hosszan.
2: Na igen, csak azért van sok olyan nő is, aki szereti a sportot. Tehát, hogy
0: most tényleg nincs semmi érvem, tehát a csak férfi strand mellett nincsenek érvek.
1: Na jó, de ott akkor érted, ott tényleg csak a meccset kell. Mondjuk ott tényleg csak arra tudsz koncentrálni. Tehát mert ott a nőket nem tudod sírolni, akkor csak a meccset nézed.
0: Igen, meg nem ad semmit az élményhez, hogyha csak férfiak vannak.
1: Hát igen, ez hasonló, mint egy börtön. És vagy, ne gondol tovább!
2: Vagy akkor legyen nektek olyan strand, ahol van kivetítő, ahol tudjátok nézni a meccset nőket. A vízből. Ja. Az unikornisos.
1: Na, az már egy jó ötlet, látod, hogy a vízből nézni a meccset. Az például nagyon frankó.
0: Van bármi olyan nőies vonásod, amit a strandon meg akarnál csinálni, csak nem csinálod, mert ott vannak a nők és szégyenkeznél? Tehát mondjuk egy ilyen Twilight-os könyvet előkapnál olvasni? Vagy nem tudom, én nekem oké van a tusfürdő, de hogy valami jó kis ilyen uborkapakolást föl a strandon a szemedre?
1: Nem.
2: De semmi. Olyan senki nem csinál.
0: Már nem.
1: Férfiak?
2: Miért te találkoztam el ilyennel?
1: Én találkoztam olyan férfival, akinek volt uborkapakolás az arcán.
2: De nem a strandon.
1: De nem a strandon, nyilván.
0: Jó, tehát akkor a férfi strandnak semmi értelme, Andi, te viszont ezek szerint elmennél egy női strandra.
2: El. Igen.
1: Hát akkor kérlek szépen, Dubaj és Sharjah között ajánlom figyelmedbe.
2: Jó.
1: Ezt...
0: benne van a nő is.
1: Benne van.
0: Jó, lehetséges, hogy elkerítek itt a Tatai tavon egyrészt csak nőknek.
1: Várjál, viszont egyébként van egy másik fejlesztés itt Dubajban, ami szintén eléggé menő. Erről egyszer korábban talán már beszélgettünk. A világ első valódi arannyal borított utcáját is építik. Ez a Dubaj Gold District negyedben, hogy a Deirán belül lesz kialakítva, ahol elvileg tényleg a falak, az út, a minden valódi aranyból lesz, vagy arannyal lesz lehintve.
0: Tehát akkor valami hasonlót mondhatunk, mint az urológusnál, hogy amíg a nők a strandon vannak, addig férfiak előre az aranyér.
3: Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled!

Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Basza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Utaz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.palkukat@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 5 éven belül elkészülhet az Észak-Macedónián átfutó gyorsvasút. Ideiglenes útlezárás lesz Dorogon. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján ma reggel. A Sándor Palota azt közölte az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi ügyként ismerté vált döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az Európai Unió támogatása nyomán csaknem 2 milliárd forintot használhat fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószerkereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be a KRNNI igazgatója a program nyitó rendezvényén csütörtökön Budapesten. Jenei Áron elmondta, a Delta, amely többek között eszköz és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a Készenléti Rendőrség eddigi legkomplexebb programja. A program egy korábbi projekt folytatása, aminek fókuszában az ember- és fegyverkereskedelem, az illegális migráció elleni küzdelem állt, tette hozzá. Észak-Macedónia 2031-re kétvágányú gyorsvasúti összeköttetéssel rendelkezhet a szerb és a görög határ között, jelentette be Alexander Nikolovski, észak-macedón miniszterelnök helyettes és közlekedési miniszter csütörtökön Szkopjéban. A politikus a Szitel televíziónak adott interjújában közölte, a beruházás része a térség egyik legfontosabb közlekedési folyosójának számító 10-es pán-európai korridor fejlesztésének. Nikolovski elmondta, hogy a projekt kilométerenkénti költsége várhatóan valamivel 10 millió euró alatt marad, így a teljes beruházás értéke megközelítheti a 2 milliárd eurót. A miniszter szerint az új vasútvonal nem a jelenlegi nyomvonalon halad majd, hanem egy új, egyenesebb útvonalat követ, ezért mintegy 35 kilométerrel rövidebb lesz a mostaninál. A projekt célja a közlekedési kapcsolatok javítása a Közép-Európa és a görög kikötők között, valamint a térség áru és személyszállítási kapacitásainak növelése. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a Belgrád-Budapest gyorsvasút korszerűsítéséhez. Május 23-án, azaz most szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell készülni, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgen!
2: 9.04, indul a Kambuli itt a Forrás Rádióban. Hello, Roland!
3: Ja, igen, mert most nem nagyon fog hozzánk csatlakozni Andi, úgyhogy sorry a férfi hallgatóktól, de most be kell érjétek velünk.
2: Néha bejátszom amúgy, hogy legyen itt mégis.
4: Szeretem, hogyha szeretnek.
2: Igen. Ez néha kell.
3: Ha szeretnétek Andit, írjatok 0620-t.
2: MLD-as vonalunk folyamatosan várja hívását.
3: Lehet, hogy erre érdemes lenne egy ilyet építeni. Na, ezt még nem léptük meg. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A kamionok okozta torlódás jelentősnek mondható Budapest felé az M1-es autópályán. Hol máshol, ugyebár. Na, nézzük, hogy arrébb másztak-e a torlódások. Igen, az első az most visszábbászott. Most jelen pillanatban Tatatabánya magassága, jó néhány kiló méteren keresztül, aztán ott új barok után egy enyhébb, és nagyjából ennyi, meg ott hát Herceghalomnál egy kisebb, de az nem jelentős. Most igazából itt Tatatabánya magasságában nem nagyon lehet haladni, úgyhogy aki teheti, az hát szerintem inkább kerülje el az M1-esnek ezt a szakaszát. Ugye itt a külső sávról van szó, a főváros felé vezető oldalon. Komárom, Esztergom teljesen nyugisnak tűnik, úgyhogy igazából csak az M1-esen áll a bál.
2: 18 fok van, 1-2-3, 7 ágra süt a nap, 24 fok lesz.
3: Bizony, hétvégén pedig már karcoljuk a 30-at, hétfőn pedig elvileg el is érjük, úgyhogy itt a nyár, pünkös hétfőn lehet menni strandolni.
2: Az előző órában pedig beszéltünk ugye arról, hogy Dubajban megnyílt a világ első csak nőknek szóló strandja, és Roland, te kaptál egy üzenetet, ami tovább indította a gondolataimat, mert itt a közelünkben is van olyan rendezvény, hanem is strand, ahol csak nők voltak.
3: Igen, egy bál, ahová csak hölgyeket hívtak. Az is egyébként klassz, de én azért továbbra is híve vagyok a koedukált dolgoknak.
2: De csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy most akkor, hogyha elvonatkoztatunk a strandtól, akkor lehetnek-e olyan rendezvények, vagy olyan helyszínek, ahol jobb lenne, ha csak nők, vagy csak férfiak lennének? Szerintem egy bál amúgy pont nem ilyen, bár neked azt írták az üzenetben, hogy kifejezetten jó volt a hangulat, és mindenki imádta. Nem tudom, nekem a bálhoz, tehát egy bulit el tudok úgy képzelni, egy ilyen táncos mulatságot, hogy csak nők, és jobban élvezzik, mert ugye nem nyomulnak rájuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Egy bál az nekem a ketten táncolunk, és ilyen tünci-bünci. Oda kell férfi.
3: Igen.
2: Oda kell herceg.
3: Ahova kell még, az például vasárnap a szingli party. Tehát én azt gondolom, hogyha jönnek a szingli hölgyek, akkor ők szingli urakra vágynak, nem?
2: Azt tuti.
3: Vagy ha a szinglihez nem is ragaszkodnak, de mondjuk általában urakra vágynak. Na, egyébként lehet, nyilván ott majd.
2: Csináljunk majd olyan bulit, ahol az alapján lesz karszalag, hogy férfi vagy nő vagy. És akkor biztosra lehet tudni, kék karszalagban a férfiak.
3: Egy ilyen bulira Tájföldön nagy igény lenne. Itt azért még talán kevésbé. Minden esetre vasárnap egyébként a Szingli Partin Tatán találkozhatunk, mert hogy a Forrás Rádiós műsorvezetők is ott lesznek. Zimmerer Tomi beáll a lemezjátszók mögé is, ahogy teszi azt majd Hubik, illetve Szecsei is. Ő is érkezik, meg jönnek még vetkőzős fiúk is, hát nyilván megint csak leginkább ugye a hölgyek örömére, és ott lesznek a forrásos műsorvezetők is, úgyhogy együtt bulizhatunk vasárnap Tatán a Szingli Partin.
2: Jó, de te például elmennél egy esküvőre, ahol csak férfiak vannak?
3: Nem, na de ahol csak nők?
2: Oda elmennél, mi? Aha, bemennél egy olyan boltba, ahol csak férfiak vannak? Szerintem a Barkács volt, én igen.
3: Hát ott azért kevés nő bukkan fel úgy általában, valóban.
2: Mondom ezt úgy, hogy egyébként a múltkor tapétázásról egy nagyon-nagyon okos, intelligens és profi szakmunkás nő tájékoztatott, és tök jó volt, de például oda lehet, hogy ezt csak a közhelyek mondatják, de például olyan cukrászdában, csak nők vannak, bár nem mehetnék be, de például szívesen bemennék.
3: Belenyalnál, mi?
2: Olyan masszázszalomban, ahol csak férfiak.
3: Nem járok masszázsszalomba.
2: Ja, én se, de egyébként tök érdekes ebből, én lehet, hogy azt választanám, mert ott erősebbek a kezek.
3: Amúgy figyelj, nekem vannak ismerőseim, akik járnak rendszeresen masszíroztatni, és többektől hallottam már, hogy ők például kifejezetten szeretik, hogyha a férfiak masszírozzák őket.
2: Zavarna, hogyha itt a munkahelyen csak férfiak dolgoznának? Engem igen, amúgy.
3: Igen.
2: Ha csak nők, az hamar megszűnne munkahely, nem? Na, hogy a viták miatt.
3: Mondom, tehát, hogy sok nő összezárva a kis helyre, szerintem az egy nagyon veszélyes mutatvány.
2: Jó, oké. Na hát, és hogyha mit tudom én, csak rendőrnők lennének, azt azért úgy elfogadnánk.
3: Szerintem azt minden férfi elfogadná.
2: Igen. Csak férfi tűzoltók.
3: Hát azt a hölgyek fogadnák el.
2: Oké. Csak nő pankrátorok.
3: Ez egy érdekes felvetés volt.
2: Életszerű. Jó, és akkor a végére mondjuk, ez durva lesz. Csak férfi meteorológusok.
3: Szerintem a meteorológus ez teljesen mindegy.
2: Tényleg?
3: Aha.
2: Nekem nem húztam ki a méregfogát? Neked nem szokott földobálni a Facebook ilyen mexikói női meteorológusokat, hogy mennyire más az irány, mint mondjuk Amerikában vagy nálunk?
3: Figyelj, nem, de most rákeresek a dalok alatt, és akkor utána jövünk vissza a nap hírével.
2: Oké, ezzel folytatjuk. Ja, játék, amit mondtunk. 0620-978-978-5, fülejetek.
0: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. TikTok.

Illyés Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió.

0: Buenos morgen mindenkinek, egy perccel múlt 9:45.
1: Az a helyzet, hogy már itt kora reggel belengedte nekem Ádi a nap hírét.
0: Igen, test szégyenítéssel rohanunk bele a hétvégébe.
1: Self-body shaming, tehát hogy öntest szégyenítés, jó? Tehát senki másét, csak a magunkét fogjuk, de azt így. Ezer örömmel. Azt mondtad nekem, mondjuk azóta is némi fenntartásokkal kezelem, noha azért cirógatja az önbecsülésemet.
0: Hál' Isten, csak azt.
1: Sajnos csak azt. Nem, tényleg, hogy közelebb vagyok a férfi ideálhoz, mint néhány évvel ezelőtt. Még így is rohadt messze vagyok tőle, na de miért és hogyan kerültem, és mivel közelebb?
0: Na jó, nem sokára ezt ugye megtárgyaljuk, csak egyel messzebbről hadd induljak. 2000 embert kérdeztek meg, tehát egy komoly kutatásról van most szó. Hogyha téged megkérdeznek, akkor mit mondasz, milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Én is mondok majd mindjárt, tehát hogy hova rakjuk testsúly, most tényleg csak a testsúly obezitás, tehát ilyen elhízás, nem elhízás.
1: Hát de most a testsúly, hát most figyelj, hát ez magasságfüggő, tehát hogy meg alkatfüggő.
0: Jó, akkor ne kilót mondj, hanem azt mondhatsz ilyen irányelveket is, tehát hogy ami régen a nagyon menő volt, tehát a Vénusz vonal.
1: Nem,
0: pedig ott látszodott, hogy termékeny.
1: Hát,
0: látszodott, hogy jól van tartva.
1: Értem.
0: Vagy az obelixi alkat?
1: Nem, hát most figyelj, én nem azt szoktam mondani, amúgy tök érdekes, hogy ez a klasszikus, maradjunk a női ideálnál. Jó, a férfi ideálokat azt a női hallgatókra bíznám, írjátok meg, hogy milyen a férfi ideál
0: ugye
1: szerintetek.
0: Van a mai Insta modell, aki ilyen nagyon vékony, nagyon erős.
1: Nem, várjál, hadd mondjam végig, nem, addig a hölgy hallgatók írjanak, jó? 0620-978-978-5-ös, adok időt, mert tudok és szeretek is hosszasan beszélni.
0: Nem akartál szóval itt a saját telefonszámodat bemondani inkább? De oké.
1: Okay. Ja, nem, mert az a baj, hogy messze vagyok attól, amit ők le fognak írni. Tehát aha, attól meg egy csalódás az okay, a történet. Nem, hanem szerintem, vagy számomra legalábbis két dolog nagyon fontos, például egy hölgy esetében, nem, három lesz, bocsánat, az egyik az arc.
0: Arc, ezt aláírom.
1: Az arc, tehát hogy legyen szép arca, a szemek nagyon-nagyon árulkodóak szerintem. A második az a humor, az nekem elengedhetetlen, tehát én nem tudok mit kezdeni azokkal az emberekkel, sem nőkkel, sem férfiakkal egyébként, akiknek nincs humora. Szerintem ők nagyon veszélyesek.
0: Ja, mit csinálsz itt?
1: Na hát az a másik. Hát azért szeretem, ha másnak van legalább, ha már nekem nincs, tudod, legalább másnak aha, legyen a környezetemben. A harmadik pedig úgy unblock a kisugárzás. Tehát, hogy attól, hogy egy nő mondjuk nem modellalkat, vagy függetlenül attól, hogy most tényleg vékonyabb, vagy ne adj Isten, plusz kilók vannak rajta, de olyan a kisugárzása, akkor lehet nagyon-nagyon vonzó szerintem. Szóval én ezt a hármat mondanám.
0: Jó, tehát akkor, hogyha most tényleg csak a test súlyra megyünk rá, akkor nem a fitness modell, mai instás pálcika nagyon vékony nők azok, akik a toppon vannak nálad, hanem egy kicsit teltebb nők?
1: Nem, azt nem mondom.
0: Ezt sem mondod?
1: Nem, ezt sem mondom. Tehát, hogy az összkép a lényeg.
0: Hát akkor téged ebben a kutatásban jó, hogy nem kérdeztek meg, mert
1: ugye?
0: Itt igazából
1: falnak vezettem
0: nem
1: volna
0: jutottak
1: őket.
0: Volna dűlőre. Mert ugye itt a nőket is megkérdezték, a férfiakat is, hogy testalkatban mi van. Ugye volt egy időszak, amikor a férfiaknál az ideális az volt, akinek olyan kockahasa volt, hogy gyakorlatilag almát lehetett rajta reszelni, amilyen csak a filmekben, meg ahol látod azt, hogy igazából ott otthon ezek a több száz kilós fehérjeporok sorakoznak, nem eszik egy normálisat, viszont naponta gyúr 2-2,5 órát a srác. Ez volt egy időben. Aztán utána, nem tudom, az utóbbi években mintha hallottam volna ilyet, hogy az apa pocak az jó, de lehet, hogy ezzel csak mi férfiak nyugtatjuk magunkat, hogy az aputest az így nyertes lesz. És aztán visszajött megint ez az izmosabb vonal, de hogyha Andit kérdeznénk, lehet, hogy ő bedobná a koreai ilyen cérna legényeket is.
1: Igen, nem annyira férfias fiúkat, igen.
0: Igen, minden esetre, és akkor most megérkezünk oda, amiről veled kapcsolatban beszéltem. Kicsit ugyan ellentmondásos, de bizonyos értelmezésben bejöhetsz itt a célvonalba, mert az van, hogy most azt mondják, hogy már nem ez a nagyon kigyúrt, nagyon izmos, hanem a 15%-os testzsírral rendelkező férfiak a top férfiak, ami tulajdonképpen azért mondom, hogy ellentmondásos, mert az aputesthez képest ezek hurkagyurkák, tehát hogy van rajtuk egy nagyon kicsi, de ki vannak gyúrva. Tehát, hogy ez a
1: 15 plusz áfa az játszik?
0: 15 plusz áfa. Magyar áfával? Mert ez durva. Nálunk Európában a legmagasabb talán.
1: Csak az jobban hangzik, hogy 15 plusz áfa.
0: Most próbálok ilyen embert találni az ismeretségi körünkben, tehát hogy azért mondom, hogy kicsit ketté megy a dolog, mert hogy szerintem, vagy hozzám képest ennyi izmom az életben nem lesz még itt sem. Tehát, hogy nem azt mondanám, hogy ez a 15% sok. Az aputesthez ehhez képest ez visszalépés, de a nagyon kigyúrtakhoz képest pedig előrelépés. Itt például azt mondják, hogy igen, az a jó, hogyha a férfin látszik az erő, de nem ilyen konditermi erő vagy izom, hanem az életre való erő.
1: Ez a természetes, ugye? Uh-huh. Figyelj, én azt gondolom, hogy a legtöbb olyan nő, akinek nem csak a külcsény, meg nem csak a felszínesség számít, ő nekik oké, persze, legyen egy férfias kiállása a pasinak, de nem azt várják el, hogy valóban ez az ekte kigyúrt izomzat. Nyilván valakinek az számít, nekem azért hál' Istennek nem, én azt mondom, hogy hál' Istennek döntő többségében nem ilyen nők vannak a környezetemben, hanem akiknek azért oké, számít nyilván a férfias kiállás, de ehhez sokféle külső párosulhat, tehát hogy tényleg nem kell az, a férfias kiállás nem egyenlő a patikára kidolgozott izmokkal.
0: De ezek nem normálisak már, bocsánat. Tehát oké, értem én itt, csak a cikkben azt írják, hogy most ez sokkal jobb, mert hogy végre 15% testzsír, most rákerestem képekre, meg hírességekre, hát az életben nem lesz ennyi izom egy normális emberen. Tehát, hogy ez...
1: Ez engem nem 15% testzsír, szerintem, hogy plusz 15, nem?
0: De mert itt azt írják, hogy ez lett a sportos, atlétikus forma, és nézve ezeket a képeket, ez nagyon nem. Tehát a magyaroknak nagyon kis százaléka néz így ki. A dead body nem népszerű, viszont a puhább férfites sokaknak kedvesebb, gondoskodóbb és jobb hosszú távú partnernek találják ezeket a férfiakat, viszont a pocak népszerűsége drasztikusan visszaesett, de ezek kigyúrt emberek. Tehát engem ez nem megnyugtat ez a kép, hanem pont hogy kétségbeállít, hogyha most ez a trend, akkor nagy bajban vagyunk megint.
1: Igen, hát figyelj, viszont a női idáll sokkal lágyabb maradt, mert hogy azt mondták a férfiak, hogy a körülbelül 30%-os testzsírral rendelkező gömbölydedebb alakot preferálják. Hát az a baj, most ezt így bedobálhatjuk, de nem tudom, mit jelent a 30%-os testzsír százalék, tehát ezt én nem tudom.
0: De az meg már durvább. Tehát én ezt szerintem itt valamit elkutattak. Vagy nem tudom, ott volt a férje a nő mellett, amikor x-elt, a nő a férj mellett, amikor x-elt. Tehát a 30%-os, hát hogyha megnézed mindenhol a képeket, hogy mik vannak Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol, akkor viszont a reklámkampányok meg a marketing megy teljesen mellé, mert a 30%-ot, és nem azt mondom, hogy az gáz, de hogyha tényleg azt veszük ideálnak, akkor azt mondom, hogy a legtöbb modellnek plusz nem hogy mik vannak Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol, akkor viszont a reklámkampányok meg a marketing megy teljesen mellé, mert a 30%-ot, és nem azt mondom, hogy az gáz, de hogyha tényleg azt veszük ideálnak, akkor azt mondom, hogy a legtöbb modellnek plusz nem 5-6 kilóval kéne megjelenni a kép.

0: mellettük, és nézte, hogy ők melyik rubrikát választják.
1: És nem akartak vitát.
0: Így van, úgyhogy ez van mögötte. De ez áll az egész mögött, ennyire vegyük komolyan.
1: Oké, most, hogyha ezeket a százalékokat, tehát én nagyjából ezekből a zsírszázalékokból azt tudom, hogy a 2-8-as tejet szeretem. Tehát, hogy eddig tudok elmenni. De, ha ezeket nézzük, meg az is igaz, hogy teljesen másképp oszlik el egy nőnél meg egy férfinál. Összességében az vonható le ebből a kutatásból, hogy a férfiak megengedőbbek.
0: Igen.
1: Ez a nagyon kemény, mert ugye az viszont szerintem kijelenthető, és rázza a fejét nemlegesen, aki meri, hogy a nőknek kevésbé fontos a férfi külseje, mint amennyire a férfiaknak a nőé. És ebből a kutatásból az jön le, hogy a nők szigorúbbak lettek, a férfiak meg sokkal megengedőbbek.
0: Egyszerűen.
1: Én ezt nem hiszem el.
0: Figyelj, én ezt szoktam.
1: Biztos nem így van.
0: Én ezt szoktam mondani a fiamnak, és szoktam őt is próbálom erre nevelni. Egy igazi férfi nagyvonalú, mondjuk én ezt leginkább így pénz kapcsán értem, de ezek szerint most már más kapcsán is mondhatom, tehát hogy mi férfiak nagyvonalúak vagyunk.
1: És én nem akarnék egy olyan nővel együtt élni, aki tényleg, tehát benézel a hűtőjébe, és mit látszott?
0: Semmit.
1: Egy joghurtot.
0: Meg egy cézár salátát.
1: Meg egy Royal vodkát, mondjuk. Az azért kell a bulis napokra.
0: Az ugye péntek estékre.
1: Tehát ott azért legyen valami választék, nem? Tehát, hogy ez az nem élet. De ugyanakkor meg a folyamatos fogyókúra nálam is megvan az életemben. Tehát ez egy kínlódós dolog, de az úgy nem élet, hogyha nem rakhatsz mindenre tejfölt meg sajtot.
0: Na jó, de te úgy vagy vele, mint a Nyerki Tomi az edzés elő, fejben edz, te pedig fejben fogyókúrázol.
1: Ja, értem, de hogy tulajdonképpen akkor most itt ebből levonhatunk bármilyen következtetést, mert azért ma a magyar népesség, a múltkor néztük, több mint fele túlsúlyos és elhízott. Tehát akkor ebből most az jön le, hogy a nők így is kellenek, a férfiak viszont kuka?
0: Hát, hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor igen, de szerintem mivel mi férfiak nagyvonalúak vagyunk, ezért tekintsünk el ettől, és mindenkit arra biztatnánk, hogy igenis, higgye el önmagáról, hogy ő már pedig akkor is szép.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: szeretem, hogyha szeretnek.
1: Szép jó reggelt mindenki, 9 óra 38. Micsoda érzelmi skálán mozgunk ma. Bejárjuk a csúcsokat, a völgyeket.
2: Bejárnád a völgyeket? Andival?
1: Egyébként nem is én, hanem előkerültek a huncut hallgatóink is, tehát hogy itt a kanos órából, vagy ez így nem jó, a férfi órából a Forrás Rádióban, mert ugye Andi most nem látogatott meg minket, azért jött ilyen SMS, hogy néha Kitty nyöszörgős jaj szösszenete is jó lenne, azt is bejátszhatnád. Milyen pervers hallgatóink vannak.
2: De
1: nem?
2: Akkor azért tényleg.
1: Legyen meg a hétvégét, Gábor, figyelj. Parancsolj. Boldog hétvégét mindenkinek, most már megyünk bele, 3 napos lesz, brutál.
2: Bizony, és hát ugye itt volt Andi, akit szereti, ha szeretik, szeretetre született, mondhatni, ő a mi Zoltán Erikánk. De lehet, hogy ezt meghallja, akkor felpofoz.
1: Egyébként szeretet és szerelem. Annyira jó, hogy ilyen szépen árnyal a magyar, nem?
2: Igen, de ebbe most nem menjünk bele. Amiben menjünk inkább bele, az például a játékunk, mert hogy az utolsó, a szezon utolsó eredmény hirdetése következik, kérem szépen. Vasárnap férfi kézilabda Európa Kupa döntő, Moltatabánya KC Ohrid. És akkor ide sorsolunk 4 darab belépőt, na nézzük, hogy ki lesz a mai szerencsés nyertesünk.
3: Hasta la vista, baby.
2: Majd nyertesünk nem más, mint Zoli!
1: Zoli, gratulálok! Te vagy az év nyertese.
2: Az év utolsó nyertese.
1: Egyébként ebben mindig belefutok, tehát a szezon. Mert ugye én az a baj, hogy én amikor évekről beszélek, akkor nekem az mindig tanév. Nem tudom miért. Tehát, hogy ez nekem úgy beégett, hogy nekem az év a szeptembertől szeptemberig tart.
2: Na jó, de hát érted, a szezon meg a tanév az egy hasonló. Például itt a kézlabda tekintetében. Így van. Na, kérem szépen, hétvége. Egyrészt kézi meccs, ugye? Ott is találkozhatunk. Aztán vasárnap este Tata, Singli Party, Zimmererrel, Hubikkal, Szecseivel, Mad Dancers jönnek. Fiúk táncolnak, metkőznek. Hát Kitty így fog rá reagálni, már csak azért is, mert Kitty is ott lesz. Andi is ott lesz, én is ott leszek, sokan ott leszünk a stábból. Gyertek, és akkor találkozhatunk, úgyhogy több helyszín is lesz így a hétvégén, meg hát az éteren keresztül is, de azért mégis mi hiszünk a személyes találkozás erejében.
1: De várjál, akkor neked most lesz buli is, meg kézi is? Reméljük ott is buli? Igen. Szétbulizod magad a hétvégén?
2: Nekem a vasárnapom az elég brutál lesz. Tehát, hogy adásban is leszek, meg aztán kézimeccsen is leszek, aztán szingli partin is leszek. Ja, húzós lesz, tehát, hogy az én vasárnapom az korán kezdődik, és már hétfőn ér véget.
1: Az durva. Tehát jól jön utána, hogy a hétfő az szabad, amikor te dolgozol.
2: Amikor szintén délután találkozhatunk adásban. Így van.
1: Jó, én egészen másképpen ünneplem ezt most. Az a helyzet, hogy én a jövő héten nem leszek, viszont utána héten meg full gőzzel és belevágunk a nyárba. Ez még egy ilyen utolsó feltankolás nekem azelőtt, hogy jön a rengeteg kitelepülés, mert a nyarat tényleg nagyon megtoljuk. Annyi helyen találkozhatunk majd egymással, hogy le a kalappal.
2: Bizony, de ennek a részleteit még egyelőre nem áruljuk el. Sok-sok alkalom lesz a személyes találkozóra, na de most hétvégén tényleg a kézi meccsen, illetve a szingli partin azért ajánljuk ezeket a figyelmetekbe, mert hogy itt van lehetőség arra, hogy személyesen kontaktáljunk. Milyen szép szavakat ismerek.
1: Nagyon tetszett, jó. Köszönjük szépen a mai napot Andinak, akitől megtudtuk, hogy ki tudja üresíteni a fejét, hogyha meditál.
2: Aztán itt van Ridl Ádám, aki meditálás nélkül is megteszi ugyanezt.
1: Aztán itt van... Jaj, mit emeljek ki?
2: A férfi ideál. A férfi ideál fogalmához egyre közelebb lévő.
1: A férfi ideál, akinek nem számít a nő súlya, csak a lelke. Í és Roland. Meg az arca, meg a humora, meg a pienek.
2: Meg a feneket. Nem mindegy.
1: Annyira szép lett volna, de nem hagytad annyiban.
2: Hát azért túl szép lett volna.
1: Oda kellett tenned a koronadíszt. Jó. Az a helyzet, hogy én most úgy búcsúzom, hogy hallgassatok a Forrás Rádiót, én is hallgatni fogom, és velem legközelebb akkor találkozhatok, amikor már én is öregebb leszek egy évvel, 6 után nem sokkal.
2: Bizony, addig is pedig, hát Buenos Morgan.
1: Sziasztok!
4: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszédés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! 10 éves magyar-olasz erdőhelyreállítási projekt zárul az idén. Csiráztatható lucernát hívott vissza a forgalomból a gyártó. Ralli verseny miatt útlezárás lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Látható eredményt hozott az iparszerű fakitermelés nyomainak felszámolására 2017-ben indult, mintegy 2000 hektárnyi magyar és olasz nemzeti parki erdőt érintő 8 millió eurós uniós támogatásból megvalósított 10 éves projekt. Ismertette Fidlócki József projektvezető csütörtökön, a projekt magyarországi helyszínén Barangon tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, a 2017-ben indított tölgyerdőket érintő Life for Oak Forests projektnek köszönhetően a kiválasztott erdők természetes állapota fokozatosan tér vissza. A beavatkozás fő elemei közül kiemelte, tölgymakkal teli ládákat helyeztek ki, amelyekből a madarak hordták szét a makkot, hogy új facsemeték ereszthessenek gyökeret. Ahol szükséges volt, fák kivágásával lékeket nyitottak a napfénynek, hogy segítsék az aljnövényzet növekedését, illetve kerítést emeltek a vadkárok enyhítésére a rehabilitálandó területek köré. Csiráztatásra árult lucernát hívott vissza a forgalomból mikrobiológiai kifogások miatt a gyártó, közölte az MTI-vel a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih honlapján közzétett felhívás szerint a Dénes Natura lucerna 200 g-os kiszerelésben kapható. A kifogásolt tételek száma minőség megőrzési idővel a következő: L06464 2027 május 1-e, L06445 2027 május 31-e, L06524 2027 július 31-e, L06 5682 és 2027 október 30-a. A felhívást a Dénes Natura Kft. Is közzétette a honlapján. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a kifogásolt termékeket ne fogyasszák el. Május 24-én, azaz most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya Aircup Challenge Rally versenyt, emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó rugógyári út környebánya elágazásnál reggel 6 órától délután 6 óráig. Kérik a közlekedők türelmét és megértését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe várja az érdeklődőket a Pünkösdi Vigasságok ünnepségre május 24-én 16 órától a főtérre. Fellépnek a hagyományőrző német nemzetiségi gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör Környe, a Környei Magyar Dalkör, valamint a Kisfaludi Mihály Általános Iskola néptánc tagozatának helyegettők csoportja is. Zenés délután lesz Herzog Ricsivel, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el gomoly felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mai nap az utolsó, hogy páros belépőt nyerjél, pontosabban ma VIP belépőt nyerjél a vasárnapi szingli partira. Csak szóltam, Buenos Morgan Key Cocktailbe köszön, szia, indítom a 4 órásat. Alan Walker, BSV, nagy bogival, jön Szív, és persze Alexander Stan, Fallhauberrel, kezdve No Sleep, rádiózz velem!

Joker, Isabel Melkman, és persze Catherine O'Ryan. Hú, de jó ez a dal. Broken Strings címmel született egyébként az idejében. Alan Walker felvette ezt a stílust, érdekes, nem? De nekem nagyon tetszik. És tetszik a mai napi bölcsességem is, George Bernard Shaw-nak köszi. Ő egyébként ír származású drámaíró, esszéista és kritikus, aki a modern színház egyik legmeghatározóbb alakja volt. A bölcsesség pedig a következő, figyú, a szabadság egyet jelent a felelősséggel. Ezért rettek tőle a legtöbb ember. Rakd el a memóriába, aztán kell, akkor vedd elő. Én pedig előveszem a VIP belépőjegyünket, mert hogy azt nyerhetsz páros formában, persze, a vasárnapi szingli partira. Miben különbözik ez a sima belépőtől? Hopp, kapsz egy pezsit, csak szólok, ott lehetsz a színpad mellett, és test közelből láthatod a vetköző srácokat. Na, hát mit szólsz ehhez? Na, hozom nem sokára a játékot, úgyhogy mindenképpen fülelj, a következő órától pedig a bulvár csokor is érkezik. Júliák, Riták, rólatok sem feledkezem el. A következő óra a ti nevetek eredetét is elhozza. Na, mindjárt ránézek az időjárásra, addig Olivia Dean, Major Lazer, és persze Romeo Santos, Justin Timberlake-kel. Ha esetleg ma még nem voltatok latinos hangulatban, akkor most lesztek majdnem 4 percig. Színfi 4 a dal.

Olivia Dean és az újdonság tőle a So Easy to Fall in Love, csak slágerek közt repült. Ez a koktél, 4 órában kevés duma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ránéztem a kalendáriumra, képzeljétek el, 1985-ben történt valami, amiről nekem mindenféle prospektusom, meg papírocskám, meg füzetem, meg könyvem volt, mert hogy nagy videóton rajongó voltam akkoriban. A csapat legyőzte a Real Madridot. Az első meccset ugye a Real nyerte még Fehérváron 3-0-ra, aztán a döntő visszavágóján Maier Lajos góljával 1-0-ra nyert a Videóton. Azt olyan büszke voltam. Na mindegy, ezt csak így mellékesként hoztam. Mindjárt a játék és persze a játék kérdés. Most azonban 26 fokot dobok neked délutára, mit szólsz, jó mi? Erős UV sugárzás mellett és szikrázó napsütéssel. Na ez várható ma, ha nem dolgozol, akkor szerintem irány-surány a természet. Ha dolgozol, akkor pedig légy türelemmel, este is jó idő lesz, de szerintem már mindenki a pünkösdi programokra koncentrál, teljes mértékben megértem. Én pedig a játékra koncentrálok, rögvest páros VIP belépőt dobunk ma, úgyhogy nagyon fülelj és figyelj és légy aktív. Milky Chance addig, Noel Holler a Sanfri duóval, Alexander Stan, Nomek, Rihanna és Neo. Na kereskedelmi szünet után tiétek a Hate That, I Love You, mutatom!

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

A Milky Chance, és persze, hogy a Stolen Dance 12 évvel ezelőttről játszottam neked. Kell a páros VIP belépő. A sima belépőhöz hozzácsapunk egy pezsit, és minden mellé természetesen kapaszkodj, testközelből szemlélheted a srácokat. Ho-ho. Úgyhogy úgy készülj, hogy igen exkluzív helyen fogsz csücsülni. No, de ez azért valamit kell tenned, játszanod velem. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Egészen délután 5-ig teheted, hiszen 5 és 6 között sorsol majd Lackó. A kérdés pedig íme, parancsolj, kikkel találkozni a vasárnapi szingli partin a Gingerben? A. A Forrás Rádió műsorvezetőivel, B. A Dankó Rádió népdal énekeseivel. Nos, jöhet az Üzi, a nevedet is írd oda mellé. Köszönöm szépen! Mindjárt Tiesto, itt lesz a Honey Beast és Paulina közös, elsőként pedig Bonnie Tyler egykoriával, David Guetta és Hypeton jelentkeznek. Csak slágerek közrepítem, itt a Together!

0: Lady Gaga 2 évvel ezelőttivel zártam az első órát itt a Cocktailban, This Is címmel, ez a forrás. A 4 órás magazinműsort hallgatott, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze a Szingli Parti játékkal, páros VIP-ért harcoltok, ma csak szólok. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán robogunk Ray Daltonnal, ilyen lesz a Blood Running.
1: Feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, felújítás kezdődik a Deák Ferenc utcában. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, szigorítják az alkohol és energiaital eladást Horvátországban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Júniusban újraindítjuk a magyar és az osztrák közlekedési minisztérium együttműködését és a vasúti szolgáltatások közös fejlesztésével foglalkozó munkacsoport munkáját, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán csütörtökön, miután találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a JSEV működése és fejlesztése terén is. A tárcavezető emellett sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Közlése szerint most az együttműködés ideje következik a két minisztérium és az érintett vasúti cégek, az osztrák államvasút ÖBB, a JSEV és a MÁV szintjén. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A törvénymódosítás lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is. Az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. A kormányzó Horvát Demokratikus Közösség hangsúlyozta, a javaslat nem a vállalkozások ellen irányul, hanem a közrend és a közbiztonság védelmét szolgálja. Esztergomban megkezdődnek a Deák Ferenc utcában a 0,4 kV-os szabad vezeték kiváltási és közvilágítás felújítási munkálatok május 26-án. A kivitelezés a Deák Ferenc utca Pórantal tér és Árok utca közötti szakaszát érinti. A kivitelező minden érintett ingatlan képviselőjével egyeztet a helyszínen az egyedi bekötések műszaki megoldásáról. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási nehézségekre és a zajhatásra lehet számítani. Kérik a lakosság türelmét és megértését a beruházás ideje alatt. Továbbra is nagy szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre, de az északiasra forduló áramlás tartósan száraz időt hoz, a talaj sokat veszít a nedvesség tartalmából, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint az elmúlt 30 nap csapadék összege szinte az elmúlt két hét alatt hullott. Az ország nagy részén 30 és 70 mm között esett, ennél kevesebb a Tiszántúl északi részén és Sopron térségében fordult elő. A mezőgazdasági aszály megszűnt, a vízhiány is jelentősen mérséklődött, de a felső 1 méteres talajrétegből főként az Alföldön még mindig sokfelé hiányzik 50-90 mm nedvesség a telítettséghez. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, de a virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok. A májusi csapadék mindenképpen sokat jelent az állományoknak, a további veszteségeket jelentősen csökkenti.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el gomoly felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na vajon mi lehet Tate McRee-vel? Utána járjak? Oké, megteszem, jön majd a bulvár csokor, benne tuti, hogy terítékre kerül, na meg a névnaposok is, úgyhogy figyeljetek. Ja, megjátszunk, Mercedes-szerű Üzsellel és Sonic-kal, Király Viktor, Julia Michels, na meg Ray Dalton, kezd már is a Blood Running, én Tamás, rádiózz velem!

Amik egykoriát, az It Feels So Good-ot Mercedes Erés Vizsel vették elő 2 évvel ezelőtt. Na ez volt az imént, csak slágerek közt hoztam természetesen. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, nem sokára a Singli Party játékkal. Felteszem a kérdés újdonsült, de nyugi, nem kell annyira rohannod, hiszen délután 5 óráig van időd elküldeni nekem az üzenetet. 5 és 6 közös sorsol majd Lackó. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában Tét Mekri lesz terítéken. A szabadság egyet jelent a felelősséggel, ezért rettek tőle a legtöbb ember. George Bernard Shaw köszi a mai napi koktélos bölcsességet. A Júliák és a Riták ünnepelnek, a Július férfi név női párja, Júlia jelentése talán Jupiter istennek szentelt. A Rita pedig a Margit név olasz Margarita alakjának önállósult becézője. Gyöngy a jelentése. Riták, Júliák, boldog névnapot! Örülnétek, ugye, páros VIP belépőnek? Hát akkor tessék velem játszani, vagy tessék szólni valakinek, hogy játszom velem. Na, nem úgy, persze. A Counting Crows mindjárt a Shrek 2 betétdalával jön, Real elsőként pedig

Na persze, hogy a Counting Crows 2004-es klasszikával találkoztál, a Se 2 betétdala volt a tiéd. Ez a koktél, csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig a persze kevés duma, jó sok zene, no is Tamás. 2 óráig tölthetjük együtt az időt, no ebben a 4 órában sokszor elregélem a Singli Partis játékunkat, így lesz most is. Páros VIP belépőt nyerhetsz tőlem, miben különbözik ez a sima páros belépőtől? Tök egyszerű, kapsz egy pesit hozzá, és mindemellé exkluzív helyen csücsülhetsz, és test közelből nézheted majd a srácokat vetközés közben. Jó, nem? Na mondom a kérdés, figyú, kikkel találkozhatok a vasárnapi Singli Partin a Gingerben? A. A Forrás Rádió műsorvezetőivel, B. A Dankó Rádió népdalénekeseivel. Igazából egyik sem kizárt. 0620-97-8-97-85-ös a számom, ide várom az üzit SMS Viber formában, jöhet délután Lackos Sors 5 és 6 óra között. Na mindjárt a bulvár csokortét Macrivel, addig énekel is a hölgyön, Santana, itt lesz Katy Perry, Jane pedig

Itt van a Cream, és az It's Okay, I'm Okay 2 évvel ezelőttről hoztam el neked. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és a Bulvár Csókor. Hallottátok, mi történt a Met Gálán? Mert hogy a mi kedvenc kanadai pophercegnőnk Tét konkrétan ellopta a sót. A 22 éves énekesnő élete első Met meghívásán egy lélegzett elállító, testhez álló aranycsodában vonult be, amit 14. Lajos király ceremónia hajójának arany szobrai ihlettek. Nos, brutálisan nézett ki, de az igazi pletyka csak ezután jött, az after partyra menet Tét egy olyan vizuális illúziót nyomott le, hogy a fél internet megőrült. Ugyanabban az anyagban és stílusban jelent meg, csak épp miniben. Mintha a limuzinban vágta volna rövidre a szoknyáját. Lehet, hogy így is történt. Nem ültem mellette, úgyhogy nem tudom. Bár milyen jó lenne, ha tudnám mi? Na azt tudom, hogy The Weeknd mindjárt énekel, jönne a New Level Empire és Wolf, Kati Kollab is, elsőként pedig Stromi a blogban. Csak slágerek közt a Papa Uti a tiétek. Már ha jól mondtam, csak slágerek közt azon.

Kettes James Bond film betétdala, haj meg máskor. Madonna, második órát zártam. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, a játék persze folytatódik tovább, és hozzuk majd újabb dalokat, ígérem. Andi a legfrissebbekkel, aztán Robin Schulz, és Now's Only Way Is Up, mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga, karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. 2-től minden hétköznap estétől reggelig zárva lesz a pesti alsó rakpart az autós forgalom előtt. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsó gallán. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrkapitánya azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. A BKKB munkája a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjed ki az országos rendőrfőkapitányság útmutatásai és meghatározott prioritásai alapján, ismertette a rendőrfőkapitány. Molnár Gábor a BKK legfontosabb feladatának nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik, ami szintén ezt a célt szolgálja. Új, rugalmas forgalmi rend lép életbe május 26-án 2-től a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája csütörtökön az MTI-vel. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart. Mint írták, a jövő héttől érvényes rugalmas forgalmi rend, amelyet közúti kapuval biztosítanak, a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva figyelembe veszi az autósok szempontjait is. A Budapest közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe. A tervezett forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpart nyitás lép érvénybe. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsó gallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyen áll. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színikritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhérháza, az Omerta, a Haza, vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell készülni, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Az ebéden, igen, akkor kellemes bőfit, ha pedig most eszed, akkor jó étvágyat kívánok neked. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, bulvárcsokor Bob Sinclairrel játék, és persze Bonus Morgan visszatekintő. Addig Miles Smith, Azaria, Sean Paul, na és Robin Schulze, hogy ígértem én, Tamás, jön az Only Ways Up, rádiózó.

így énekel Mai Smith, bár szerintem nem kellett bemutatni. A Nice to Meet You volt a tiétek, ez a koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Mindjárt Bob Sinclair érkezik, akivel kapcsolatosan van egy-két infóm, úgyhogy ő lesz a Bulvár Csokorban, a Buenos Morgan visszatekintőben pedig hozom Ádit, aki furcsa, és megalakítjuk a tehénológiai minisztériumot. Jó lesz, mi? No és jó lesz vasárnap a Szingli Parti is, oda nyeredsz páros VIP belépőt. A kérdésem a következő, figyú, kikkel találkozhatok a vasárnapi Szingli Partin a Gingerben? A. A Forrás Rádió műsorvezetőivel, B. A Tankor Rádió népdalénekeseivel. Csak szólok, hogy én másodállásban népdalénekes vagyok. 0-20-97-8-97-85 és a számom. Ide jött az Üzi a neveddel egyetemben, köszönöm. 5 és 6 között pedig persze, hogy sorsolunk. No, ahogy ígértem, mindjárt Bulvár Csokor, addig Tom Grennan jön DJ Tonka egy nagy klasszikkal. Elsőként pedig BB Rex a blogban Sacrifice, így a dal, csak slágerek közt kapott.

Duncan a nagyot énekelt, ugye ez volt a Full Attention, ez a forrás, benne a koktél, köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen délután 2 óráig, addig még rengeteg dolgunk van, például most a Bulvár Csokor Bob Sinclairrel, 57 éves, képzeljétek el, megcsinálta az év tavaszi klubhimnuszát, a legendás DJ összeállt a Hideaway című gigaslágerről ismert Kaizővel, és ledobtak egy igazi zenei bombát, az pedig nem más, mint az I Can Wait. A dal egyébként nem más, mint a legendás 80-as évekbeli funk formáció, anno Shoes klasszikusának a zseniális modern house átdolgozása. Ezzel az úr már, mint hogy Bob, teljesen visszatér a gyökereihez, a hamisítatlan 90-es évekbeli groove-okhoz. No és ha esetleg Párizsban jártok, jó hírem van, elindította a havi rendszerességű B-Boys klasszikusának a zseniális modern house átdolgozása. Ezzel az úr már, mint hogy Bob, teljesen visszatér a gyökereihez, a hamisítatlan 90-es évekbeli groove-okhoz. No és ha esetleg Párizsban jártok, jó hírem van, elindította a havi rendszerességű B-Boys névre keresztelt klubestjét is.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
2: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Michael és a Flawless 2004-ből érkezett. Ez a koktél. 4 órában kevés duma, jó sok zene, és tudod, előtte mindig a Buenos Morgan pörök. 6 és 10 között ébredtek ezzel a programmal. Ádám és a Roland a két hangulat felelős, ilyenkor napközben pedig a legviccesebb pillanatokat elküldjük feléjét. Így lesz most is. Ádám, amikor reggel jött, találkozok szokásához híven a tehenekkel, úgyhogy a tehénológiai minisztériumot megalakítjuk, de egyébként furcsa volt, Ádi. De hogy miért is? Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Olyan gyorsan indult a mai nap, egyébként idefele jövet rend volt, de a szembe oldalon már állt a kamionsor, tehát lesznek híreid, amit majd mondhatsz. Annyi csak, hogy a tehenek ma megint kint voltak, és hát nem tudom, mondhatom azt, van olyan, hogy szürkén tarka? Tehát ilyen szürkés, én még nem láttam ennyire szürke tehenet.
3: Figyelj!
2: Az volt felül.
3: Tehénológiailag, ha van ilyen szó, nincs.
2: Hát a múzeológusok foglalkoznak ezzel, de...
3: az is biztos. Eléggé hülye vagyok. Tehát, hogy a gálisválok óta lepel relatíve kevés tehén jött velem szembe gyerekkoromban. Igen.
2: Na jó, akkor most ezt elmondom.
3: De amúgy meglepődtem volna, ha jön.
2: Én mindig ilyen kómásan mentem gimibe, gimis koromban, és volt egy olyan élményem Budaörsön.
3: De aztán leszoktál.
2: Budaörsön a lakótelepen. Körülbelül 300 méterre volt gyaloga az iskola, 500 méterre busszal, de én busszal jártam. És megálltam minden reggel, és megültem ott a buszmegállóban, egy megállóra volt a suli, és ott vártam mindig, de ilyen hullakómással reggel. És egyszer csak annyit látok, hogy nézek előre, és ott a két tízemeletes között áll egy tebe. És így mondom, hogy basszus, jött a busz, felszálltam, ezért, hogy én most ennyire nem aludtam ki magam, mi van, teve, Budaörsön, tízemeletesek között, ezért. Délután láttam meg, hogy ott van a vándorcirkusz hátul, de hogy amíg én odáig eljutottam, hogy ez volt.
3: Ugye, ez milyen élmény? Azért ez egy pár dolgot megmagyaráz, tehát egy párszor már elárultad, hogy kövér kisgyerek voltál, busszal jártál az 500 méterre lévő iskolába.
2: Ja, na, fogadásból megcsináltam egyébként azt, hogy hogyan lett.
3: Sétáltál 500 méter?
2: Nem, azért hülye nem vagyok. Tehát ettem csípős paprikát 200 forintért, meg ilyeneket csináltam. Milyen villanykerítés nem nyaltam meg, de az is volt egy szőlős magnumért.
3: De volt, aki ezt bevállalta?
2: Nem, meg aztán kiderült, hogy nincs is szőlős magnum, tehát becsapás volt a fogadás, az makaó volt, pedig az milyen finom volt. Na, de az a lényeg, hogy megcsináltam azt egyszer fogadásból, hogy hogyan lehet a legkevesebb sétával eljutni otthonról az iskolába, és azt ugye úgy kellett, hogy az akkor 40-es buszra föl kellett szállni, el kellett menni a végállomásra, a Móricra, tehát Budapestre be, és ott meg kellett oldani, hogy ne szállítson le a buszsofőr, amikor átfordul, és akkor visszafele ugye úgy már az iskola előtt tesz le a busz.
3: Hát, ez, és ezt te tényleg eljátszottad?
2: Persze. Azt hiszem a végállomás, a budaörsi végállomástól 2-re volt a suli, és végigmentem és körbe, hogy meglegyen a legkevesebb méterrel az iskola.
3: Jó van, azért ez pár dolgot megmagyaráz, így a későbbiekre nézve.
1: Buenos Morgan, minden hét

Nem mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: tesó, ez lemú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuked Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsó!

0: Ha a dal eredetére vagytok kíváncsiak, tudok segíteni. Gotta go home, home. Hát persze, hogy a Bonnie M. Itt pedig a Dark Souls és a Barbra Streisand volt a tiétek. Zártam a harmadik órát, nyitom a negyediket. Jön Kittivel az esztergomi krónika, aztán Ed Sheeran és a Little More, mutatom. I used to love you, now every day I hate you just a little
1: more. Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről.

0: szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt. Esztergomi Krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban egy óra van, szép napot kívánok! Ideiglenes forgalmi rend változásra kell számítani a Török Ignác utcában, Esztergomban, karaoke parti lesz az Akizukban, május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. A Szent István lépcső felújításához kapcsolódó építési munkák miatt július 31-én 16 óráig ideiglenes forgalmi rend változásra kell számítani Esztergomban. A munkavégzés időtartama alatt a Török Ignác utca egyirányú forgalmi rendje a Szent István lépcső vonalától kétirányúvá változik, és behajthatnak az építési munkákkal kapcsolatos tehergépjárművek. Az út szélessége miatt a tehergépjárművek a Szent István lépcsőt csak hátramenetben tudják megközelíteni, ezért a tolatás végrehajtását és a gyalogosok közlekedését jelzőőr biztosítja. Kérik a lakók megértését és türelmét. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, az Akizukban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án szombaton 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Az Esztergom budapesti főegyházmegye május 25-én pünköst hétfőn rendezi meg az egyházmegyei közösségek napját, amelyre 10 és 17 óra 30 perc között várják a híveket és az érdeklődőket. A rendezvény központi helyszíne az esztergomi bazilika előtti tér és környéke lesz, ahol egész nap lelki és közösségi programok zajlanak majd. A nap kiemelt eseménye a 10 óra 30 perckor kezdődő püspöki szentmise, amelyen átadják a Szent Adalbert díjat. Ezt követően változatos előadások, tanúságtételek, koncertek és filmvetítések várják a résztvevőket. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án 19 óra 30 perctől az Esztergomi Rögbi Klub teraszán. A Salsa de Morena Táncstúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A részvétel ingyenes, a szervezők ugyanakkor köszönettel fogadják a támogatásokat. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, további részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
6: Még az utolsó órában is sziasztok, ez a Koktél 4 órában, kevés zsuma, jó sok zene, a Bulvár Csokorban Rózét hozom, a K-pop csajszit tudjátok, és persze folytatódik tovább a játék, mondom majd a játék kérdésemet, addig szia Kylie Minogue-kal, Bibi Noman, itt lesz Gwen Stefani, Ed Sheeran pedig most kezdi a blokkot, a Lil Mor jön, a

Szia és Kylie Minogue, hát ők aztán ketten nagyon tudnak. A Dance Along 2 évvel ezelőttről hoztam neked, ez a Koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. A Bulvár Csokorban Rosé érkezik a Blackpinkből, na meg Bruno Mars mellett is ott lesz majd, már ami adóvet illeti. A búcsú idejét is megkapjátok, és persze, hogy ne, Singly Party játék, na nem sokára mondom a részleteket. A szabadság egyet jelent a felelősséggel, ezért rettek tőle a legtöbb ember. George Bernard Shaw, köszi, na mai napi koktélos bölcsességet. Na mindjárt a játék, addig Timbaland Tutéjét lesz LFR-ben a Majestic-kel, elsőként pedig a Valmar, Ele Junior és K. Kevin kollabotozom. Hát persze, hogy volt pár alkalom, nekem pedig van 2 alkalom. Na jó, bocsánat, csak

0: 12-ből Timbaland, no meg Timothy mellette csak slágerek közt hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és ne felejtjétek, Szingi Partis játék egészen ma délután 5 óráig, hát pontosabban 6 óráig, de 5 óráig szerintem addig tudtok játszani, majd Lackonnál 5 és 6 között pedig sorsol páros VIP belépőt. A kérdés jogos, miben különbözik ez a sima belépőtől? Annyi kérem, hogy szuper helyetek lesz a színpad mellett, majdnem, hogy test közelből látjátok majd a vetköző srácokat, és minden mellett kaptuk egy italt is. Szerintem tök jó. Hogy kaparintatod ezt meg? Segítek, válaszolj a következő kérdésre. Figyú, kikkel találkozhatok a vasárnapi Szingli Partin? A Gingerben, a Forrás Rádió műsorvezetőivel, B, a Danko Rádió népdal énekeseivel. Ha megvan a helyes válasz, akkor dobd el nekem 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS-ben, Viberen jöhet, és persze a nevedet is írd mellé. Köszi! Na ez működik még egészen 5-ig, utána pedig jön majd a sorsolás. Jön Rosé és Bruno Mars mellette, oda addig még rengeteg időnk van, a Bulvár Csokorban ő szerepel. Doug Demont és az I Got You, mekkora klasszik, Robbie Williams is énekel Benzombón, és Jason Derulo, valamint Adam Levine is elhoz egy dalt. Na ezt a kettőst egyből a kereskedelmi szünet után hozom. Ilyen lesz a Lifestyle!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet.

0: Kurucod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
2: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: These beautiful things that are.
1: Forrás, forrás, forrás, forrás, forrás rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy.

Luke Diamond, és persze, hogy Jack Jones mellett az I Got You volt a tiétek. Ez a Cocktail 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, és Tamás, ez a műsor, ami aktuális arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén. Nálam ilyenkor például a kajakóma van, úgyhogy mindjárt be is alszok. No, de előtte még gyorsan elmondom neked a bulvár csokorban a rozéhoz fűződő pletykákat. Állítólag megint olyat villantott a hölgy, hogy még a sokat látott divat guruk is csak pislogtak. A Met Galáról van szó, a rozé egy elképesztő combig felvágott klasszikus fekete Saint Laurent ruhában tündökölt, amit nem más, mint a stylist Laura Roach választott neki, de a ruha csak a gezzet volt. A csavar most jön, nem először fordul elő a gála történetében, hogy a Blackpink mind a négy tagja, Jennie a Jisoo és Rosé egyszerre volt hivatalos az eseményre. No, bár a vörös szőnyegen külön vonultak, az after partin és a kulisszák mögött végre egyesült az erő, az internet konkrétan összeomlott, amikor kiszivárgott a legendás Met Gala mosdós selfie. Ezt Bavita Mandava szupermodell lötte, rajta Rosé a banda társaival, no meg Margot Robbie-val és Grace Abrams-el. Azt a gyerekek! Mindenki ott van, aki számít? Ja, bocs, Bruno Mars nem volt ott. Több mint 2 millió lájkot zsebelt be órák alatt. Hol tudtok ti ilyet? Sehol, ugye? Rosé a bulvár csokorban, rögvest énekel a csaj, itt lesz a Coldplay a BTS-szel, majd a Curtis-szel, Lika-val, és ha már emlegettem a hölgyet, Bruno Mars-ot állítsuk mellé. Fogd a mikrofont, jó erősen, ne esd! Oké, okay. Hát így a dal, csak slágerek közrepül.

A Sophie and the Giants és Perfect Go Machine kollabba zártam az órát, ez volt a Paradise, és nem csak az órát, hanem magát a koktélt és a heti koktélt is ezzel a dallal zártam. Meg is köszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmeteket 10 és 2 óra között. A 4 órás magazin műsort hallottátok kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Jövő héten is fogjátok, ugyanúgy 10 órától majd beesek, de nem hétfőn, mert az ünnep, hanem majd kedden, akkor jön újdonsült a koktél. De addig is találkozhatunk, például holnap reggel 7 órakor jövök a szombat délelőtti programmal, vasárnap este pedig persze, hogy a Szingli Partin futhatunk össze. Jó nagy táncolás lesz, én nem hagynám ki a helyetekben. Ja, és míg el nem felejtem, ide még páros VIP belépőt is nyerhettek ma. Na figyeljétek a műsort délután, mert hogy jön Lackó a délutáni csúccsal, 6 óráig lehettek vele. Én érkezem akkor, a Forrás Charterben ma a Dance Chart lesz a porondon, utána pedig ESB 2 órája, a Light Session. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Jade dala nyitja a következő órát, a Forget You For Now, én pedig holnap reggel 7-kor győzök!

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, jó napot kívánok! Eloltották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzemében, a Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények, elérhető a globális minimumadó bevallását segítő bővített űrlap tervezete. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte a katasztrófavédelem Borsodaba Üzemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére. Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért, erősítette meg a szóvivő. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin egy üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a, a NAV az érintetteket segítve most honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges kibővített űrlap tervezetét. A globális minimum adószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos elszámoló adóbevallással kapcsolatban a 2024-es első érintett adóév átmeneti évnek tekintendő. Ezért az adóbevallást a megszokottól eltérően az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz, ez a határidő naptári éves adózók esetén 2026. június 30-a. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények, a húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, de a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep neve a görög 50 jelentésű pentékoszté szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Pünköst hétfőn az egyház Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli, az istentiszteleti és szentségi kongregáció 2018-as döntésének értelmében, tették hozzá. És végül sport, a 26. fordulót követően a MOL Tatabánya KC átvehette a bajnoki bronzérmeket, miután Tóth Edmond együttese 40 ponttal zárta a 2025-26-os bajnoki szezont. Az érmeket Szücsné Posztovics Ilona Tatabánya polgármestere, valamint Ilyes Ferenc a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke adta át a csapatnak, számolt be a Tatabánya Kézilabda Klub a közösségi oldalán. A május 24-i a GRK Ohrid elleni Európa Kupa döntő eseményen a szurkolói élményt a pomponlányok is fokozzák majd a tatabányai multifunkciós csarnokban.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, többfelé élénk lehet a szél, 25 fok körül mérünk. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, csapadék sehol sem várható.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, és most a délutáni csúcs első óráját halljátok. Ráadásul a Szingli Partira sorsolunk egy páros VIP belépőt, úgyhogy ma érdemes még egyszer játszani velünk, úgyhogy tegyétek meg bátran. Szinglik, nem szinglik, tök mindegy. A részleteket viszont mindjárt hazam.

hányszor elhangzik ez a dal, annyiszor jókedre derít, mondhatom akár ezt is. Paul the Flow, itt a Forrás Rádióban mindig veled, és képzeljétek el, hogy ebben az órában is játszunk, hogy esetleg nem tudtátok volna, akkor a Singli Partira május 24-re vasárnapra sorsolunk egy páros belépőt. A különbség az eddigiekhez képest az, hogy most nem egy sima páros belépőt, hanem egészen pontosan egy VIP páros belépőt fogunk sorsolni a mai napon, úgyhogy érdemes ezért is velünk tartani, és helyesen válaszolni arra a kérdésre, amely hát ezt a feladványt rejti magában, mondom a kérdést, kikkel találkoztatok a vasárnapi Singli Partin a Gingerben? A Forrás Rádió műsorvezetőivel, ez az A, vagy a Dankó Rádió népdal énekeseivel? Szerintem tök egyszerű, nem? 0620 98 98 5, egy páros belépő, Zimmerer, Hubik, Szecsei, és természetesen csak is és kizárólag a legjobb dalok ott élőben, mixben, és nyilván ide nyerhettek ti egy páros VIP belépőt, úgyhogy ha szinglik vagytok, azért, ha nem vagytok szinglik, azért, ha mondjuk úgy, hogy csak egy jó kis éjszakára vágytok, akkor azért érdemes ellátogatni majd, és hát játszani velünk elsősorban egy VIP belépőért, páros VIP belépőért. Csak mondom még egyszer. Úgyhogy hajrá, hajrá, sok sikert mindenkinek, ami pedig minket illet, muzsikával folytatjuk, nem is akár milyennel. Robin Schulz, Felix Siene és Alida következik, itt van a One More Time.

0: erőforrás fülelők, egy kicsi Buenos Morgán jöhet? Hát persze, hogy igen, tudti, biztos vagyok benne. Már csak azért is, mert a legjobb pillanatok közül most is a legjobb időben válogatunk, és a női strand Dubajban az egy igazán érdekes téma, minden szempontból. Na de nézzük meg, hogy hogy értékelték ezt ma reggel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Roland, mit szólnál egy olyan strandhoz, ahol csak férfiak vannak? Hát ott kit nézel? Viszont nem kell szégyenkezni soha.
3: Egy pár
2: gondolom. Igen, tehát, hogy ott nem kell behúzott hassal bemenni a vízbe.
4: Na, igen, ez mondjuk igaz, hogy ott akkor tényleg felszabadultabbak lehetnek a férfiak is. De hát kicsit stílus, érted?
2: Nálunk jobban fogy a sör, nálatok mi a strandkaja?
3: Nem tudom, szerintem saláta. Nálunk is ugyanaz szokott lenni, a lángos általában. Nem, hát én legalábbis lángos, vagy nem tudom, mit szoktam enni.
4: Palacsinta.
3: Tehát mindenképpen, akkor halat szoktam.
2: Ciki-e, menni, ha a csak férfi strandon fölfújok egy ilyen unikornis matracot?
4: Szerintem nem.
2: Tehát ez belefér.
4: Szerintem simán.
2: Tudnád szokni amúgy? Amúgy szerintem én nem, mert a...
4: Azt, ahogy te fölfújod, azt vicces, nem biztos.
3: Vicces lenne.
4: Az unikornis matracot igen. Vagy mert a flamingósat.
2: Nekem az a zavaró ebben, hogy itt ugye a család ki van iktatva. Tehát, hogyha te ott vagy, és van egy férjed, mert nyilván előfordulhat, hogy van, meg van egy gyereked, akkor ez már nem. Tehát akkor ilyen kis privát strandokat kéne létrehozni a családoknak.
4: Na jó, de
3: szerintem ide a nők vihetik a gyerekeket.
2: Tehát, és a férj?
3: Hát az maradjon otthon. Vagy az menjen a rendes strandra, és akkor ott stírolheti a nőket, azt az asszony nem is látja.
4: Nem, hát itt az van szerintem, hogy ez egyébként tényleg kizárólag nőknek, tehát itt se gyerekek, se férfiak, ja, elvileg semmi. Tehát, hogy van ugye számtalan nyilvános strand, ők mennek oda a családok, a férfiaknak nincs külön, tehát, hogy ők meg hát mégis akarnák. És férfiak miért akarnának külön csak férfiak között strandolni?
3: Tehát egyébként
4: mondjál
3: igen.
4: Rá egy indokot, egy motivációt.
3: Igen. Nem tudsz.
4: És ez mind, így van.
3: Ugye nem nagyon van. Csak akkor, nem, hogyha a gyerekek sem mehetnek.
2: De most igen.
3: Akkor az nektek is megéri, mert akkor nem kell a gyerekekkel foglalkozni.
2: Maximum annyi lehet benne, csak az a baj, hogy ilyen értelemben, bár rendkívül maszkulin és férfiasnak tartom magam, és az is vagyok egyértelmű, de ebben az értelemben egy kicsit nem vagyok az. Jó, hát az az igazi férfi, aki magára meri kenni a női tusfürdőt.
4: Unikornisos
2: matraccal. De hogy ebben a vonatkozásban én nem vagyok igazán férfias, de hogyha ilyen meccsnéző napot, vagy valami sportos dolgot tartunk, akkor lehet, hogy lehetne benne valami, mit tudom én, VB-n csak férfiak, csak sörizé. De ott is egy idő után meghal a buli. Tehát, hogy ezt nem mehet hosszan.
3: Na igen, csak azért van sok olyan nő is, aki szereti a sportot. Tehát, hogy...
2: Tényleg nincs semmi érvem. Tehát a csak férfi strand mellett nincsenek érvek.
4: Na jó, de ott akkor ott tényleg csak a meccset kell. Míg ott tényleg csak arra tudsz koncentrálni. Tehát, mert ott a nőket nem tudod sírolni, akkor csak a meccset nézed.
2: Igen, meg nem ad semmit az élményhez, hogyha csak férfiak vannak.
4: Hát igen, ez hasonló, mint egy börtön. És vagy, ne gondol tovább!
3: Vagy akkor legyen nektek olyan strand, ahol van kivetítő, ahol tudjátok nézni a meccset nőket. A vízből. Ja. Az unikornisos.
4: Na, az már egy jó ötlet, látod, hogy a vízből nézni a meccset. Az például nagyon frankó.
2: Van bármi olyan nőies vonásod, amit a strandon meg akarnál csinálni, csak nem csinálod, mert ott vannak a nők és szégyenkeznél? Tehát mondjuk egy ilyen Twilight-os könyvet előkapnál olvasni? Vagy nem tudom én nekem oké van a tusfürdő, de hogy valami jó kis ilyen uborkapakolást föl a strandon a szemedre.
4: Nem.
3: De semmi. Senki nem csinál.
2: Már nem.
4: Férfiak?
3: Miért te találkoztam már ilyennel?
4: Én találkoztam olyan férfival, akinek volt uborkapakolás az arcán. Erről egyszer korábban talán már beszélgettünk. A világ első valódi arannyal borított utcáját is építik. Ez a Dubai Gold District negyedben, a Deirán belül lesz kialakítva, ahol elvileg tényleg a falak, az út, a minden valódi aranyból lesz, vagy arannyal lesz lehintve.
2: Tehát akkor valami hasonlót mondhatunk, mint az urológusnál, hogy amíg a nők a strandon vannak, addig férfiak előre az aranyér.
1: Buenos morgen! Minden hét

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

tegnap akkor szingli party, tudjátok, május 24-re sorsolunk nektek egy páros belépőt, ami ráadásul egy VIP belépő, és ehhez kell tudnotok egy kérdésre helyesen válaszolni. Nem is nehéz az a kérdés. Kikkel találkoztatok a vasárnapi szingli partin a Gingerben? A. A Forrás Rádió műsorvezetőivel, B. A Dankó Rádió népdal énekeseivel. Szerintem egyszerű. 0620 978 98 5, és természetesen folytatjuk a slágerekkel is, ezen slágerek között pedig olyanok csendülnek fel, mint például Olivia Dean és a So Easy, vagy éppen a New Level Empire és Mardol közöse, a Ne is gondolj rám.

nem csak egy rádió műsor. Ez a délutánod csúcspontja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

0: Az óra véget ért, a slágerek viszont ugyanúgy érkeznek, de már csak a következő órában. Kitty hírei után érkezik a Chris Cross Amsterdam, és innen közöse a Queen of My Castle. Mutatom!
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése. 5 könnyebb sérültet szállítottak a miskolci kórházba. A megszokott módon végzik el Pünköst hétfőn is a hulladékszállítást Oroszlányban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Pénteken délelőtt 5 könnyebb első és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. A tiszaújvárosi mólüzemben történt robbanás sérültjei közül tájékoztatta a kórház sajtóreferense pénteken délután az MTI-t. Farkas Ildikó közölte, a kórházba szállítottak, ellátása folyamatos. Hozzátette, 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök a házbizottság pénteki ülését követően az MTI-vel. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Hangsúlyozta, az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Arra is kitért, hogy a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A megszokott módon végzik el Pünköst hétfőn is a hulladékszállítást Oroszlányban. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat május 25-én reggel 5 óráig helyezzék ki, mert a gyűjtőjáratok a szokásos ütemben dolgoznak. Az ünnepnapon ugyanakkor több szolgáltatás szünetel, zárva tartanak a hulladékudvarok, a hulladék lerakók és a személyes ügyfélszolgálatok is. Az oroszlányi ügyfélszolgálat rendkívüli nyitvatartással fogadja az ügyfeleket. Május 27-én szerdán 7 és 19 óra között lesz elérhető. A többi napon a megszokott nyitvatartás marad érvényben, írja az oroszlány.hu. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én, most vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a Tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Lausz Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, többfelé élénk lehet a szél, 25 fok körül mérünk. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, csapadék sehol sem várható.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
4: Mindig veled, ugyanakkor mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában is folytatjuk a Singli Party játékunkkal, és hogyha nem tudjátok, hogy miről beszélek, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Ha pedig tudjátok, akkor is, hiszen kiváló slágereket hozunk a folytatásban is, úgyhogy ennek mentén megyünk tovább most a Chris Cross Amsterdammel.

Még mindig egy kis szingli partit ajánlok fel nektek, nem is olyan kicsit, Tatán a Gingerben vettek részt ezen majd vasárnap este. Ugye pünkösd vasárnap érkezik, úgyhogy úgy készüljetek, bizony. Nem lesz bót, ahogy szokták mondani. Na de, kivel találkozhattok a vasárnapi szingli partin a Gingerben? Ez a kérdésünk, erre várjuk a válaszotokat 0620 9185. Változatlanul, és akkor nézzük is, hogy mi az, ami ennek kapcsán kérdésként felmerül. Kikkel találkoztatok a vasárnapi szingli partin a Gingerben? A. A Forrás műsorvezetőivel, B. A Dankó Rádió népdal énekeseivel. Szerintem nagyon egyszerű kérdés. Páros VIP belépőt nyerhettek a mai napon, tehát ez nem csak egy szimpla páros belépő, mint az elmúlt napokban, ez már egy VIP belépő bizony, úgyhogy ezért játszhattok szerintem teljesen egyszerűen nevetekkel és a válasszal együtt a 0620 9185-re. Megírhatjátok mindezt SMS-ben és Viberen egyaránt. Azival, Dessel és Young Fly-jal folytatjuk, most jön az Egyszer túllépek, majd talán az Álmokon című dala.

Igen, kellemes nyári időnek nézünk elébe, mert a hétvége az úgy látszik, hogy megajándékoz minket ezzel. Hát május közepe, vége, közepének vége, nevezzük, hogy ezt az időszakot tartunk, ahol egyébként, hát azt gondolom, hogy már nagyjából az ember vár a hasonló időjárásra, vagy számít rá, de a lényeg, hogy kellemes hétvégi időjárásban lesz részünk. Kiránduló idő, kikapcsolódó idő, és szerintem ez mindenkinek egy picit jót is. Tehát talán már azért az első pancsikálások is megindulnak a bátrabbak részéről. Lehet, hogy én is ezen bátrabb emberek közé tartozom, de ez nyilván mindenkinek a saját maga kis döntése. A lényeg, hogy kellemes időre számíthatok a hétvége folyamán. Egy picit álmosító az idő, úgyhogy a közlekedésben azért figyeljetek erre. Apropó közlekedés, hamarosan hozom a közlekedési infókat. Előtte viszont Kamráddal és a Friendzel folytatjuk.

Csak annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a Forrás Rádió.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Hát lassan már az lesz a furcsa, ha az M1-es autópályán nincsen dugó. Szerintem egyébként pont ilyen új élményünk lesz majd, amikor a felújítás végbe megy, mert hogy az van már megint, hogy a főváros felé vezető oldalon a külső sávban a kamionok okozta torlódás még mindig érvényes. Tatától kezdődően a 70-es kilométertől lényegében a 20-as kilométerig tart. A forgalom főképpen a csomópontoknál lassul be és le, úgyhogy ennek tudatában is emellett tervezzetek utat. Az Útinform is ezt mondja, szerintem ez egy nagyon jó tanács. Mellékutakat tekintve a legfőbb mellékút, ha nevezhetjük így az egyes számú főutat, jól járható, kisebb torlódások előfordulnak, itt is elsősorban inkább a lámpás kereszteződések, a körforgalmuk, ugye Bicske térségében például a körforgalom előtt a város felé, város központ felé tartva mondhatni így is, és még Herceg-Kolumbia-Torbály térségében is hasonló a helyzet így a térképünket végigvizslatva, úgyhogy tervezzetek úgy, hogy elég erős lesz a forgalom. Ha pedig valaki azt gondolná, hogyha már átjutott az M1-es erdőn, és mondjuk úgy szeretne jutni, hogy M1, M0, M7, és egy kicsit a Velencei tónál, vagy éppen a Balatonnál pihengetni, annak felhívom figyelmét arra, hogy a Balaton felé vezető oldalon már most Baracskáig áll a sor, mindenki kihasználja a jó időt, megjött a szezon, ugye, ahogy az előbb is mondtam. Ha közlekedési információtok van, akkor a 0620 9789-re azt most is megírhatjátok. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat!

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

A hajtól szívig után pedig még mielőtt a hírekhez érkeznénk, és persze Kittihez, előtt azért még elmondom, hogy kik várhatóak. Például a Vasu Kávajonnal, vagy éppen a C2C Happy című dala. A Depsigoszt is meghallgatjuk, mielőtt még Tony Braxton belekezdene, illetve hát akkor legyen csere, jó? Legyen Tony Braxton előbb, ti akartátok. Ez a He Wasn't Mad Enough, itt a Forráson.

0: És akkor elérkezett az a pillanat, amikor Kitty jön a hírekkel, úgyhogy én nem is akadályozom meg ennek a pillanatnak az eljövetelét. Csupán bemutatom nektek, hogy kikkel, illetve mivel folytatjuk a következő órában. A Sophie and the Giants formáció jön a Little Bit Wide-dal. Mutatom!
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, köszöntöm Önöket. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, felmentették a kényszervallatás vágya alól a Till Tamás ügyében nyomozó rendőröket, ideiglenes útlezárás lesz holnap Dorogon. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kiemelte továbbá, hogy az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy tanulni lehessen belőle, és a jövőben az ilyen balesetek elkerülhetők legyenek. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészelésén. Bűncselekmény hiányában felmentette a kényszervallatás vágya alól a Till Tamás ügyében nyomozó rendőröket a szegedi törvényszék katonai tanácsa pénteken. Petőfi Attila címzetes vezér őrnagy és két kollégája ellen a bajai kisfiú meggyilkolásával megvádolt férfi kezdeményezett pótmagánvádas eljárást, azt állítva fenyegetéssel, kényszerítéssel vették rá arra, hogy ismerje be a 2000 májusában elkövetett bűncselekményt. Az égető Sándor hadbíró alezredes vezette tanács megállapított, nem történtek meg a férfi által állítottak, amelyek szerint a kihallgatást végzők durván fenyegették, zsarolták volna annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünnepé válik Dorogon a Mária utca, ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint holnap 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttal a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni, az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket holnap Esztergomban, a Zakizugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható a folytatásban is, kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos száraz időre készülhetünk, többfelé megélénkül a szél, 27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel. Hello, hello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és higgyétek el nekem, hogy ebben az órában is érdemes lesz velünk tartani, sőt, sorsolunk már ebben az órában, hiszen kiderül majd, hogy ki nyerte azt a bizonyos VIP páros belépőt a Singli Partira. Mondom, mindjárt a részleteket, nem éljetek semmire, jön a Sophie and the Giants.

szinglik, figyelem, utolsó lehetőség, mert még mindig nyerhettek tőlünk, egy VIP páros belépőt. Bizony, ez pedig olyan egyszerű módon lehetséges, hogy válaszoltok egy kérdésre, ami a következő. Kikkel találkoztatok a vasárnapi szingli partin a Gingerben Tatán? A. A Forrás Rádió műsorvezetőivel. B. A Dankó Rádió népdalénekeseivel. Szerintem baromi egyszerű. Zimmer Erszecsei, és persze Hubik lesz majd a házigazda, és természetesen szinglikkel, szinglik nélkül, barátokkal, mindenkivel teljesen tökéletesen éri játszani. Nyugodtan írjátok meg a választ a 0620-98-98-5-re, bármilyen státuszban is vagytok párkapcsolatot illetően, egyébként SMS-ben és Viberben is nyugodtan megírhatjátok. Lehet, hogy éppen ott találjátok meg az igazit. Hát sose lehet tudni, ugye, mit hoz az élet. Az élet a legnagyobb rendező egyébként is, tutira. Szóval Balmar és Dor után pedig egy másik kedvenc érkezik, ameddig a szigli parti válaszán gondolkodtok, és ne gondolkodjatok sokat, mert az óra végén már sorsolok. Szóval, hogy Purple Disco Machine,

0: Egy kicsit látogassunk vissza a reggelig, Buenos Morgan, mégpedig abban a témában, hogy mi a helyzet a vonatkéséssel. Mert hogy átéljük időnként ezt, na de nézzük a ma reggeli Buenos Morgan szemszögéből ezt a témát.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na és akkor itt van a vonatok mágusa, Panna. Most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggel, Buenos Morgan! A 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali, Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mi ez?
3: A fizetési időhatár, az van egy olyan... Ez
2: hogy fizetnek vissza jegyedből?
3: Igen, hogy a felét visszatérítik. Ez a, nem is tudom, írd meg, Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán vonatozom.
2: És azt írt, hogy dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza. Tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
3: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította, már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
2: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénz, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó. Maradjon az embereknél.
3: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
2: Már ír is. Aha.
3: Na, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
2: Én, 20 perc.
3: Én 20 perc akkor, na. Na tehát, hogyha... az egyébként korrekt.
2: Jó, de most mennyi egy-egy, kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
3: Hát attól függ, hogy mennyit mész vele. Látod? Tehát figyelj, okosság, nem, fejemben
2: nem
3: van.
2: Nem vitatkozom,
3: van.
2: Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
3: Jó, akkor működik,
2: dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
3: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
2: Én az egészet.
3: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt jelenti, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot.
2: Rossz a számítás.
3: Az tök jó, nem, minden nap késél egy órát, az havonta nekem már egy egész jó gázsi lesz.
2: Értem,
3: így pluszba.
2: Nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is egy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha két órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
3: De én jobban matekozom, mint a MÁV.
2: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethetők, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogyha én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
3: Ez egyébként
2: az lenne a jó deal, nem?
3: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
2: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
3: Teljesen, abszolút.
2: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen.
1: Buenos Morgan! Minden

változatosságot. Forrás Rádió. Szint hozunk az életedbe. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyár van!
2: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő...
0: Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyár van!
2: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi erő...

0: Friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Oh, I know it's you.

Drága forrás hallgatók, elérkezett az a pillanat, amikor már nem fogadunk több SMS-t a Singli Party játékunk kapcsán, úgyhogy köszönjük szépen az eddig beérkezett Viber és SMS tippeket. Én pedig amondó vagyok, hogy addig, ameddig a sorsológépünk elvégzi a dolgát, addig zenéljünk. Például Robin Schulzzal, Pnaval, vagy éppen Dásával. Új

kérem szépen, elérkeztünk a pillanathoz, és gyorsan, de határozottan elmondom, hogy Istvánnak gratulálok, akinek természetesen jár a két VIP belépőjegy, amivel természetesen, hát remélhetőleg majd akár a vasárnapi bulin találja meg a párját, akár egy barátjával, ismerősével, bárkivel megy el, jól érzi magát, ez a legfőbb. Istvánnak gratulálok, és persze köszönjük mindenkinek az egész hetes részvételt a játék kapcsán. Hamarosan jönnek a hírek Kittivel, addig is pedig rengeteg időnk van még, úgyhogy zenéljünk egy jót. Például Szigalával, Jay-Z-vel, vagy éppen a most következő Shaggy Lavi.

0: No kérem szépen, elérkeztünk az óra végi pillanathoz, amit már mindannyian nagyon vártatok. Bizony, mert hogy jönnek a hírek Kittivel, úgyhogy az ő hangján ismételten hallhattok híreket, infókat, és aztán majd újra muzsikát, azt már nem Kitti hozza, de lehet, hogy Teddy Swims-et fog énekelni Kitti is. Nem tartom kizártnak, én is szoktam, csak ti nem halljátok. Szóval jön a Bad Dreams a hírek után.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Kacz Sándor lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. Mikrobiológiai probléma miatt enoki gombát vontak ki a forgalomból. Útlezárás várható Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken azt írta közösségi oldalán a leendő államtitkárról, hogy nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt Kínából származó enoki gombát vontak ki a forgalomból, az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a 100 g kiszerelésű hűtött csomagolt termékből Magyarországra is szállítottak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében. A közleményben azt kérik, ha valaki az ismertetett tétel azonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el, a részleteket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találják. Május 24-én, most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya AirCup Challenge Rally versenyt, emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó rugógyári út környebánya elágazásnál reggel 6 órától este 6 óráig. Kérik a közlekedők türelmét és megértését. Folytatódik a múzeumi esték programsorozat Esztergomban a Pázmány Péter utca 13-as szám alatt. Május 27-én délután 17:30-tól Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának munkatársa tart előadást, különlegességek a Balassa Bálint Múzeum numizmatikai gyűjteményéből címmel. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható a folytatásban is, kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos száraz időre készülhetünk, többfelé megélénkül a szél, 27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint László halljátok, és természetesen a délutáni csúcs utolsó órájában sem veszünk el a tempóból egy szemernyit sem. Szóval a délutáni csúcsban hallgathatjátok többek között például majd egy picikét a közlekedési infókat, sőt, mi több a Bulnos Morganhez is visszatérünk mindjárt. Ne menjetek sehova!

drága hallgatók, az a helyzet, hogy most eléggé nehéz közlekedni az M1-es autópályán mindenféleképpen. A térképet elnézve azt látom, hogy szép nagy vörös csík van ott Komáromtól kezdődően. Budapest irányába ez azt jelenti általában, hogy szakaszos torlódás van, főképpen a külső sávon, de ugye a torlódás lényegében már a két sáv különválasztásával, a terelés kiépítésével, hát mondhatni, hogy megidéződik korábbra, úgyhogy visszafele az országhatár irányába hatása van erre, ezért vannak szakaszos torlódások jelen pillanatban is, 50 kilométeren keresztül minimum. Na, az útinform informai legalábbis ezt mondják. Ha nektek van plusz infótok, mondjátok el 0620 98 98. Nagyon szépen köszi. Ami pedig a folytatást illeti, jön a Faludafló és a Beszívom című újdonságuk.

0: Slágerek, ez a Forrás Rádió, és természetesen továbbra is a legjobbakat hozzuk el nektek. Ezen slágerek között pedig felfedezhettétek például az imént James Bluntot. Most viszont nem egy új felfedezés érkezik, hanem egyenesen a Buenos Morgan, mégpedig a ma reggeli legjobb pillanatok közül az egyik, ebből pedig következtethettek arra, hogy milyen témák voltak. Hát legyen ezúttal mondjuk a nemek szakmája, ami... Hát igazán mondhatni, hogy bőbeszédű kifejezés így önmagában is, de hallgassuk meg a ma reggeli részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az előző órában pedig beszéltünk ugye arról, hogy Dubajban megnyílt a világ első csak nőknek szóló strandja, és Roland, te kaptál egy üzenetet, ami tovább indította a gondolataimat, mert itt a közelünkben is van olyan rendezvény, hanem is strand, ahol csak nők voltak.
3: Igen, egy bál, ahová csak hölgyeket hívtak. Az is egyébként klassz, de én azért továbbra is híve vagyok a koedukált dolgoknak.
2: Lehet csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy most akkor, hogyha elvonatkoztatunk a strandtól, akkor lehetnek-e olyan rendezvények, vagy olyan helyszínek, ahol jobb lenne, ha csak nők, vagy csak férfiak lennének? Szerintem egy bál amúgy pont nem ilyen, bár neked azt írták az üzenetben, hogy kifejezetten jó volt a hangulat, és mindenki imádta. Nem tudom, nekem a bálhoz, tehát egy bulit el tudok úgy képzelni, egy ilyen táncos mulatságot, hogy csak nők, és jobban élvezik, mert ugye nem nyomulnak rájuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Egy bál az nekem, a ketten táncolunk, és ilyen tünci-bünci, oda kell férfi.
3: Igen,
2: oda meg kell herceg.
3: Ahova kell, még az például vasárnap a szingli parti. Tehát én azt gondolom, hogyha jönnek a szingli hölgyek, akkor ők szingli urakra vágynak, nem?
2: Azt tuti.
3: Vagy ha a szinglihez nem is ragaszkodnak, de mondjuk általában urakra vágynak. Na egyébként lehet, nyilván ott majd.
2: Csináljunk majd olyan bulit, ahol az alapján lesz karszalag, hogy férfi vagy nő vagy. És akkor biztosra lehet tudni. Kék karszalagban a férfiak.
3: Egy ilyen bulira Tájföldön nagy igény lenne. Itt azért még talán kevésbé.
2: De te például elmennél egy esküvőre, ahol csak férfiak vannak?
3: Nem. Na de ahol csak nők?
2: Oda elmennél, mi? Aha, bemennél egy olyan boltba, ahol csak férfiak vannak? Szerintem a Barkács volt, én igen.
3: Hát ott azért kevés nő bukkan fel úgy általában, valóban.
2: Mondom ezt úgy, hogy egyébként a múltkor tapétázásról egy nagyon-nagyon okos, intelligens és profi szakmunkás nő tájékoztatott, és tök jó volt, de például oda lehet, hogy ezt csak a közhelyek mondatják, de például olyan cukrászdában, ahol csak nők vannak, bár nem mehetnék be, de például szívesen bemennék.
3: Belenyalnál, mi?
2: Olyan masszázszalomba, ahol csak férfiak.
3: Nem járok masszázszalomba.
2: Ja, én se, de egyébként tök érdekes ebből. Én lehet, hogy azt választanám, mert ott erősebbek a kezek.
3: Amúgy, figyelj, nekem vannak ismerőseim, akik járnak rendszeresen masszíroztatni, és többektől hallottam már, hogy ők például kifejezetten szeretik, hogyha a férfiak masszírozzák őket.
2: Zavarna, hogyha itt a munkahelyen csak férfiak dolgoznának? Engem igen, amúgy.
3: Igen.
2: Ha csak nők, az hamar megszűnne munkahely, nem? Na, hogy a viták miatt.
3: Mondom, tehát, hogy sok nő összezárva a kis helyre, szerintem az egy nagyon veszélyes mutatvány.
2: Jó, oké. Okay. És hogyha mit tudom én, csak rendőrnők lennének, azt azért úgy elfogadnánk.
3: Szerintem azt minden férfi elfogadná.
2: Igen. Csak férfi tűzoltók.
3: Hát azt a hölgyek fogadnák el.
2: Oké. Okay. Csak nő pankrátorok.
3: Ez egy érdekes felvetés volt.
2: Életszerű.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Csak annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a Forrás Rádió.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
7: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti még mindig a Forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel, és természetesen ezen slágerek között pedig ajánlok nektek jó dolgokat is, mint például a holnapi Tempomatot. Autós közlekedés magazinunk érkezik majd holnap délben 12 órai kezdettel, úgyhogy holnap is biztosan találkozunk, remélem ti is itt lesztek. Alefarben Jonathan és Kevin Jones viszont most azonnal az

Drága forrásfülelők, az a helyzet, hogy véget ért már a délutáni csúcs. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön most viszont a Charter Zimmerer Tamással, őt pedig követi majd egy újabb híres, neves előadó, mégpedig ESB. Az ő mixeivel majd a Light Sessionben 8 és 10 között találkozhattok. Köszi még egyszer a figyelmet, holnap délben Tempomat ne felejtjétek. Remélem akkor is találkozunk. Szép hétvégét, ciao, ciao.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, üdvözlöm Önöket. 4 súlyos égési sérültet ápolnak a Debreceni Egyetemi Égési Centrumban. Varga Mihály szerint a jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja. Felújítás kezdődik az esztergomi Deák Ferenc utcában. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 4 súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos. A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás fontos alapja, így a Magyar Nemzeti Bank is ennek szellemében alakította ki saját működését, mondta Varga Mihály, az MNB elnöke, aki részt vett az ECOFIN, vagyis az Európai Uniós Gazdasági és Pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök informális ülésén. Varga Mihály a közlemény szerint kiemelte, a rövid és középtávú európai növekedési kilátásokat jelenleg markáns bizonytalanság uralja, miközben a közel-keleti elhúzódó konfliktus komoly lefelé mutató növekedési kockázatokat hordoz magában. Ebben a környezetben még fontosabbá válnak a független jegybankok közötti nemzetközi együttműködések, amelyek a stabilitás fontos sarokköveit jelenthetik, jelezte. A jegybankelnök hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt egy évben megerősítette nemzetközi kapcsolatait, miközben a stabilitást és az ellenálló képességet helyezte működésének középpontjába. Esztergomban megkezdődnek a Deák Ferenc utcában a 0,4 kW-os szabadvezeték kiváltási és közvilágítás felújítási munkálatok május 26-án. A kivitelezés a Deák Ferenc utca Pórantal tér és Árok utca közötti szakaszát érinti. A kivitelező minden érintett ingatlan képviselőjével egyeztette a helyszínen az egyedi bekötések műszaki megoldásáról. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási nehézségekre és zajhatásra lehet számítani. Kérik a lakosság türelmét és megértését. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap délelőtt 9:30 ünnepi Szent Mise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. Délután 4 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a Tejház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. Este 6 órakor kezdődik a táncház, a talpalávaló Talausz Búben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel az ország nyugati, északnyugati felén gyenge vagy mérsékelt légmozgása valószínűbb. Szombaton változatlanul, szerte az országban napsütéses idő lesz jellemző fátyol és komoly felhőzettel. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 27 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

0: Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek. A Visszatek rovat, Novák Dojcsi és az Anxiety, mert hogy ma a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok. Tartsatok velem a következő 2 órámban.
1: Ez a Forrás Rádió.

20. héten Tajcsi, és jó, hogy az Anxiety. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jön ma is a visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában Camaro és a Fam Like You, érkezik ESB is a Light Session 2 órájában. Előtte pedig tuti mesélek Eva Maxről, na meg jön Harry Styles is, arra kérik a barátai, hogy legyen óvatos. De hogy miért és mivel, kiderül nem sokára. Várjátok meg! Kids Eye és a Gabriella mindjárt, Azaria pedig most kezdi a blokkot a három kortyal, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást! Kellemes időtöltés!

18. Kazoo Ray és D-Block Europa, Prada volt a tiétek. Péntel klubok legjobbjai egészen 8 óráig, köszönöm, hogy itt vagytok. No, képzeljétek, Harry Styles-t arra kérik a barátai, hogy fontolja meg a házassági szerződés megkötését, mielőtt feleségül veszi Zoe Kravitzet. Nos, a hírek szerint Harry Styles $1 millió is költhetett a gyűrűre, amellyel megkérte a hölgy kezét. Bennfentesek szerint a lánykérés klasszikus és romantikus volt, Zoe pedig azonnal igent mondott. Költ $1 millió gyűrűre, de én is azt mondtam volna. Na ugyanakkor a pár gyorsan komoly szintre lépett kapcsolata miatt Harry környezetében többen jelezték, hogy írasson házassági szerződést. Idézem az urat, ilyen vagyon és hírnév mellett ez inkább praktikus lépés, mintsem bizalmatlanság. Hát, ma fene tudja. The Black Eyed Peas, Anita, Mace, El Alfa közös.

Jazz Glynn és Alok, a Summer's Back-kel robogtunk az imént, 2 évvel ezelőttről hoztam. Egyébként a 14. itt a Dance Charton. David Guetta, az Alphaville és Ava Max. Na az az Ava Max, aki nem csak a haját vágta le idén, hanem a láncait is ledobta. Az elmúlt 2 hónapban konkrétan újjászületett a pop hercegnő. Például február végén robbant a bomba, hogy Ava 10 év után otthagyta az Atlantic Recordsot és saját céget alapított. Az új korszak első dala pedig a Kill It Queen, ez februárban jött ki. Egy ilyen igazi önbizalom himnusz lett. Egyébként sokan haragudtak rá, mert a korábbi turnéját le kellett, hogy mondja, de Ava megnyugtatott mindenkit, nem törlésről, csak halasztásról van szó. Jelenleg ugyanis gőzerővel tervezi a látványt, mert valami olyat akar mutatni, amitől a rajongók nem a való világban érzik magukat. Ó, hát elég, ha csak ledobod a rucit. Nos, ő is jön, az Alphaville és David Guetta mellett. A Forever Young pörög már is. A klubok legjobbjai között a 13.

13. héten David Guetta, az Alphaville és Eva Max a Forever Young szólt. Ez a charter, köszönöm, hogy itt vagy. Nem sokára a legjobb 10-ben vagyunk. Most viszont még csak a 12. helyről hozom a Disturbed dalát. Itt a The Sound of Silence. Hello.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, szép estét kívánok! A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére. 14. Leó szerint a mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelme hanyatlásához vezet. Visszavonul az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Jászapáti Petra. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások 5 évvel a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól, közölte az egyik szállásfoglaló oldal pénteken az MTI-vel. Adataik alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint volt versenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a 2 éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa a kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve. Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. 14. Leó úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Május 27-én szerdán az Út címmel mutatják be Tatán Dobjás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket. És végül sport, bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A 27 éves szegedi gyorskorcsolyázó 2022-ben a pekingi olimpián a vegyesváltó tagjaként nyert bronzérmet, míg világbajnokságról egy ezüstje van, melyet 2017-ben nyert a női váltóval. Jászapáti első magyar nőként Európa bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott, emellett az 1000 méteren további 2 alkalommal állhatott dobogóra, míg a női stafétával 4 ezüstöt és 2 bronzot nyert a kontinens viadalokon.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel az ország nyugati, északnyugati felén gyenge vagy mérsékelt légmozgása valószínűbb, szombaton változatlanul, szerte az országban napsütéses idő lesz jellemző fátyol és komoly felhőzettel, a hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 27 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten David Guetta, a Teddy Sims és Tones and I, a Gong Gong Gong volt a tiéd. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, itt a Visszatek rovat nem sokára Kamaróval. A Femlike jó lesz a tiétek. ESB is a Light Session 2 órájában. Nadi pedig legjobbjaink, Ed Sheeran mindjárt Calvin Harris most Clementine Douglas-szal közösködik. A Blessing érkezik. Ez ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Ebben az órában már a legjobb tízet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája, a 8.

0: Sheeran és az Azizám, az a 8., a 7. pedig Accent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek, a Forrás Charterson nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, ez van ma, 2005-ig repülünk ezen a listán. Kámáró dala volt abban az évben ezen a héten az első ime, itt a Fam Like You.
1: Yes! Come on!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

Morning Call Up, Cukorazon, alias Your Heart volt a tiétek. A Forrás Rádió szól nálatok, benne a Charter és a klubok legjobbjai. Alak, Bibi Rexával pörög már is a Deep In Your

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Jesus.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: hallod, akkor jól döntöttél. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!